közel járnak.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: baromi jó reggeli show a 100.8-on. Ébredj rá, hogy jó rá ébredni.
1: Jó reggelt, Székelyudvarhely, június 9-ét írunk, köszöntelek benneteket, az ébresztő zenék már is itt vannak a Sztár Rádióban, a Vekkerben, kellemes keddi reggelünk van, 13 Celsius fokot lehet most mérni jelenleg a városban, és a hét második napján is meleg lesz. Igazán jó nyárias napra számíthatunk. Indul az élet álmosan, picit lehet, hogy mogorvása, morcosan sok mindenkinek, de itt vagyunk és végigcsináljuk ezt a napot is mosolyogva. A Vekkerben 6 és 11 óra között pedig a mikrofonnál Bedő Erika lesz. 1985-ös dallal indítunk. Bruce Springsteen felvétele érkezik, és a Glory Days, szép napunk legyen!

Pusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

0: mi ágyba visszük a reggelit. Vekkel.
1: Aki korán kell, hát valószínű, hogy korán is reggelizik, hozom is a reggeli infókat, a zenéket, a hangulatot így reggeliként, de ágyba nem tudom vinni esetleg, hogyha a háttérben szól a Sztár Rádió, az be tud segíteni a reggeli és a kávé mellé. Június 9-én a Félixek ünnepelnek, őket ünnepeljük mi is. Félix névnap van, ez a név, ez latin eredetű és jelentése boldog. Hát azt írják róla, hogy sok jó ötlete van, egy problémás helyzetből könnyen meglátja a kiutat, vagy pillanatokon belül felismeri azt a helyzetet, amikor könnyen pénzhez is juthat, és Félix nem a munkában látja az érvényesülés lehetőségét, érzelmileg és gondolkodásában is a későn érő típusba tartozik, és mindig minden változik körülötte, ez vágyai, céljai változását is tükrözi. Hát boldog névnapot kívánunk a Félixeknek, nem tudom ez mennyire gyakori név itt Székelyudvarhelyen és a térségben, valószínű, hogy a holnapi névnaposok többen vannak, mégpedig a Margitok és a Gréták fognak ünnepelni június 10-én, holnap után Barnabás névnap lesz, és két nap múlva Villő, hát így néz ki, június első néhány napja, aztán majd természetesen június második hetén lesznek még hétvége fele olyan nevek, amiket majd ünneplünk, és amik ismertebbek. Félix Jean felvételét fogom hozni, szerintem megéri egy olyan felvételt meghallgatni, amiben névnapos énekesünk van, úgymond 2015-ös sláger. Jó reggelt!

Kocsi kulcsokról énekelt Ava Max. 6 óra 40 perc, mi pedig a nap témájában a gépjárművezetőkhöz szólunk. Tőlük várjuk a véleményeket, meglátásokat és tapasztalatokat. Van egy kérdésünk a Sztár Rádió Facebook oldalán, amire már több mint 40-en írtatok. A következő órában pedig néhány kommentet is el fogok olvasni. Ha van időtök, addig még válaszoljatok, ugyanis a jelzőlámpák működése ugye megosztja a gépjárművezetők véleményét itt Székelyudvarhelyen, és mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy ti mit gondoltok. Jobb lenne, hogyha az összes jelzőlámpa működne a városban, vagy a jelenlegi rendszer az bevált, mert ugye van néhány útkereszteződést, ahol ki vannak kapcsolva az okos jelzőlámpák. Várjuk a véleményeteket, kommentben osszátok meg velünk a tapasztalataitokat, és a Sztár Rádió Facebook oldalán pedig meg is találjátok a posztot. Hát van, amikor annyira ki vannak a gépjárművezetők a forgalomra, hogy tényleg azt mondják, hogy jobb lenne, hogyha lennének közlekedési biztonsági okokból jelzőlámpák az útkereszteződésekben, de van, amikor azt mondják a sofőrök, hogy hátráltatnak bennünket, ugye, amikor nem működnek jól, úgyhogy ahogy látom, megosztanak a vélemények, de a lényeg, hogy mi várjuk a véleményeket, aztán hát, ha eljut a város vezetéshez is, az a sok-sok válasz és meglátás, tapasztalat, amit ti írtok nekünk. Ki vagyok rá, Dénekli Pápai Oci? Hát, a forgalomra általában ki vannak a gépjárművezetők itthon?

Egy kis Avicii ébresztőnek, 10 perc múlva 7 óra. 13 Celsius fok van jelenleg udvarhelyen, amint mondtam. Nézzük az időjárást ma. Nagyon melegre számíthatunk, hát nagyon meleg. 26 Celsius fokunk lesz a délutáni órákban, az már nagyon melegnek számít itt a tavaszi hideg után, és holnapra még melegebbet jósolnak a meteorológusok. 28-29 fokunk is lesz itt a térségben, úgyhogy kicsit berobban a nyár kedre és szerdára, sőt még csütörtökön is marad a 26-27 fok, de ott már több esőre lehet számítani. Ha nézzük az időjárást a továbbiakban, akkor azt látom, hogy pénteken csupán 18-19 fok lesz, hát hirtelen 10 fokot fog visszakúszni a hőmérő higanyszála a nappali csúcsokat illetően, ami nem túlságosan jó, úgyhogy rossz időnk lesz pénteken, és még szombaton is, ez elég nagy baj, mert jönnek ismét a hétvégi programok, aztán senki nem tud a szabadban tartózkodni. 18-20-21 fok, ismét 20 fok, így indul a jövő hét is, június közepe, és ha jól látom, akkor egészen június 22-éig ilyen csapadékos, változékony időt jeleznek az időjósok, a maximális csúcsértékek pedig június 3. hetében 21 és 26 Celsius fok között alakulnak. Mi nagyon várjuk már azt, amikor 28-29-30 fok lesz stabilan, erről szól a nyár, és mi nem szeretnénk, hogyha a nyár első hónapjában már hidegecske lenne, és nem tudnánk kihasználni kinti szabadtéri programokra, viszont mi kihasználjuk ezt a 8 percet a következőkben. Itt lesz Geszti Péter Lotfi Begivel, valamint Alef Farben James Carterrel közösen még a híradó előtt.

0: Marad a vízhelyzet Parajdon. Hidakat tataroztak a Vargyas szorosban. Pályára lép a magyar válogatott. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Több mint 10 000 betöltetlen álláshelyet tartottak nyilván tavaly Hargita megyében, miközben az év végén 6328 regisztrált munkanélkülit jegyeztek. A Hargita megyei munkaerő elhelyező ügynökség éves jelentése szerint a munkaerőpiacon továbbra is jellemző volt a kereslet és a kínálat gyenge találkozása. A munkanélküliek körében a legnagyobb arányt a 40 és 49 év közötti korosztály képviselte 23%-kal, őket a 30-as éveikben járók követték 20%-kal. A legkeresettebb állások között a kereskedelmi eladói munkakör szerepelt az élen 840 meghirdetett helyjel, ezt követték az építkezési segédmunkások 661, valamint a teherautó sofőrök 433 álláshelyjel. A hivatal adatai szerint tavaly összesen 5120 munkanélkülinek sikerült elhelyezkednie az ügynökség közvetítésével, közülük 2113-an 45 év felettiek voltak. Parajdon újabb 30 nappal július 7-ig meghosszabbították a vészhelyzeti készültséget, közölte a prefektusi hivatal. A döntést a helyi katasztrófavédelmi bizottság hozta meg, a készültség ideje alatt továbbra is érvényben maradnak a korábban elrendelt biztonsági intézkedések. A veszélyeztetett területre és a sószorosba továbbra sem lehet belépni. A helyzetet a vízügyi hatóságok, a katasztrófavédelem, valamint a szálrom és a parajdi sóbánya szakemberei folyamatosan figyelemmel kísérik. Javításokat végeztek az elmúlt napokban a Vargyas-szorosban a Szentegyházi hegyi mentők. A csapat tagjai helyreállították a használat során megrongálódott lengőhidakat, hegesztési munkákat végeztek, valamint a fémrácsos hidak és felüljárók karbantartásáról is gondoskodtak. A felújítás célja a népszerű kirándulóhely biztonságosabbá tétele volt, hogy a túrázók megfelelő körülmények között látogathassák a szorost. Felkészülési mérkőzés játszik ma a magyar labdarúgó válogatott, Marco Rossi együttese ma Debrecenben Kazasztánnal játszik újabb barátságos mérkőzést. A találkozó 20 órától kezdődik. A nap folyamán még Kongó, Chile, Örményország, Moldova meccsek lesznek, éjszaka Szaúd-Arábia, Szenegál, Argentína, Izland és Irak, Venezuela találkozókat tartanak. Elhagyhatta a kórházat tegnap délután Christian Eriksen, a dán labdarúgó válogatott középpályása, aki vasárnap este összeesett az ukránok elleni felkészülési mérkőzésen Odenzében. A találkozó 65. percében Eriksen a mellkasát fogva került a földre, de az orvosi személyzet ellátása után saját lábán hagyta el a játékteret és beszállt a mentőautóba. Az Odense Egyetemi Kórházban kivizsgálták a labdarúgó egészségi állapotát, aki a 2021-es Európa-bajnokságon szívrohamot kapott, akkor újra kellett éleszteni, és felvetődött, hogy fel kell hagynia a profi futballal, de visszatért jelenleg a német Wolfsburg játékosa. A meteorológusok szerint ma napsütéses nyári időjárásunk lesz, csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A hőmérsékleti értékek reggel 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól. Viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
1: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le a Fresh Fish Today belsőség nélküli keszegre 100 gramonként 4,59 baniért. A 750 ml-es Deluxe szüretlen olívaolajra 34,99 baniért. És a 8x0,5 literes Timisoreana világos sörre 23,99 baniért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
5: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
4: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
5: Ha fémmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
6: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
7: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
8: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
7: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
8: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
7: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

0: Wecker.
1: Még mindig énekelte Bay Alex a Wecker második órájában, 4:08 után vagyunk 5 perccel. Megérkezett a Hargita népe legfrissebb száma, és mindig megnézzük, hogy mit írnak a címlapon. Kérdéses az új bölcsődék őszi indulása. Ez van a legnagyobb cikkben. Sanszos, hogy ősszel nem tudnak megnyílni az országos helyreállítási terv alapjaiból épülő Hargita megyei új bölcsődék. Ezt mondta el több érintett polgármester is. Igaz, hogy ők elsősorban azért aggódnak, hogy a július végi határidőre elkészüljenek az épületek. Ugyanakkor azok engedélyeztetése, illetve a bölcsődék tanügyminisztériumi akkreditálása egy másik hosszadalmas eljárás, amiről többen gondolják úgy, hogy az őszi tanévkezdésig nem lehet már lebonyolítani. Az 5. oldalon lehet majd erről részleteket olvasni. Aztán itt van a címlapon az a nagy kérdés is, hogy medve ellen szarvasgomba, vagyis a mogyoró és a szarvasgomba szimbiózisára épülő ültetvények hosszú távon akár jövedelmező és fenntartható megélhetési formát is kínálhatnak egy-egy medve család számára a Csíki medencébe. Ezt vallja János Ferdinánd kertész mérnök, akivel beszélgettek Csíkmadaras határában a Beszédes nevű mogyorós dűlőben létrehozott kísérleti ültetvényen találkoztak, ahol helyszíni szemlén ismertette és mutatta be, hogy miért jelenthet alternatívát a szarvas gombával beoltott mogyoró természetes termesztése térségünkben az agráriumot érintő kihívások közepette. Erről található egy nagy-nagy cikk a 12.-13. oldalon. Úgyhogy bele is lapozunk nem sokára az újságba, itt a Weckerben is részleteket is fogunk olvasni, aztán hozom a nap témáját, sőt a legjobb zenéket itt a 100.8-on. Jó reggelt!

jelzőlámpák működése. Segítenek vagy hátráltatnak itt a városban? Ez a nagy kérdés, hogy ti mit gondoltok, jobb lenne, hogyha az összes jelzőlámpa működne újra, vagy a jelenlegi rendszer az bevált? Na akkor néhány hozzászólást el is olvasnék. Antal Zsolt írta, hogy annak jó a lámpa, aki nem ismeri a forgalmat, így a lámpa után el tud igazodni. Czerják Elek elég hosszú kommentet írt, de elolvasom, ha van, akkor működjön okosan, mert hogy ez volt a kampány, amikor felszerelték ugye az okos jelzőlámpákat. Kolozsváron jól működnek, Vásárhelyen jól működnek, Bukarestben jól működnek, nálunk pedig állnak és nem működnek. Mi az irány? Előre vagy a falvak irányába, ahol még lovas szekér is jár az úton? Millió példa van, amit csak kopizni kéne, de okos a vezetőség, jó a az utolsó felét azt nem fogom elolvasni. Mag Levente írta, hogy 1. Amióta nem működnek, nincs dugó. 2. Valakit nem kéne felelősségre vonni a nagyon okos és drága jelzőlámpákért. Aztán Bogdán Árpád is írt, nagyon jó, hogy vannak, így 10 perc helyett 40 perc átvenni a városon. Még kéne 2-t rakjanak valahova, hogy másfél óra legyen. Ó, ez egy ironizált komment volt. Simó Mária is írt, ha főúton haladsz, akkor hátráltatnak, ha mellékutakon, akkor segítenek. Viszont Máriának egy jó meglátása volt most. Konrád írta tehát a kommenteket olvasva, ha van sapkád, az a baj, és hogyha nincs, akkor az is baj. Igen, van, aki csak kommenteket olvasni jött. Csiki Attila írta, nélkülözhetőek, de forgalmasabb napokon 2-3 rendőr 1-2 órát irányíthatná a forgalmat, például a Junior melletti, az Orbán Balázs utcai, illetve a Tamási Áron utcai útkereszteződésekben. Ez is egy okos hozzászólás. Emőke írta, hogy már nagyon várom, hogy működjön az összes jelzőlámpa. Na őt aztán le is kacagták, hogy természetesen akkor, hogyha normálisan be van állítva, ugye? Körforgalmakat inkább a jelzőlámpák helyett érkeztek ilyen kommentek is. Magdolna írta, hogy én személy szerint örvendenék, ha működnének, mert sokat biciklizek, sokkal biztonságosabb a bicikliseknek és a gyalogosaknak is az átjáróknál, hogyha vannak jelzőlámpák. Igen, ez is egy fontos meglátás a gyalogosok és a biciklisek számára. Rácz Gergő írta, nem Rácz Gábor, hogy szükségesek, mert sokan nem tudnak vezetni, és egy-két sofőr miatt áll a sor. Ha mindenki tudna jól vezetni, akkor szükségtelen lenne, de így nagyon szükséges, mert ha zöld, akkor az ügyetlenebb sofőr is nyugodtabban átmegy rajta. Hú, mennyi komment, tényleg. Van, amit itt olvasni a következő órákban. Azt írta Mónika, kell, mert így nem állnak meg az autók, de ami nagyobb hiány az a nem figyelünk egy picit sem a másikra. Na ez az, ami nagyon nagy baj. Minden lehetne más, de kevés a figyelem. Hát valóban azért az autóvezetőkkel is baj van. Ház Margaréta írta, dühítő a jelzőlámpák, körforgalmak hiánya a Székely anyavárosban. Na, itt tényleg megoszlanak a vélemények, ahogy látom, de azért úgy látom, hogy többen írták azt, hogy bizony-bizony jobb lenne, hogyha működne normálisan az összes jelzőlámpa itt Székelyudvarhelyen, és valahol én is ezen a véleményen vagyok, mert ha jól működnének és kellőképpen segítenének, akkor abszolút nem hátráltatná a forgalmat, csak segíteni. Na, de még írjatok kommenteket, a kérdés még fennáll a következő órákban is. A Sztár Rádió Facebook oldalán kíváncsian várjuk, hogy ti milyen tapasztalatokat tudjátok leírni, és hamarosan hozom a közlekedési információkat, mert van bőven mára is közlekedési info, kíváncsi vagyok, hogy milyen forgalom lesz és torlódás ma is Székelyudvarhelyen. Érkezik a Kompakt Diszkó, jó reggelt, jó utat, balesetmentes közlekedés mindenkinek!

7 óra 43 perc közlekedési infót ígértem nektek. Székelyudvarhely városa tette közzé egyébként 12 órával ezelőtt, hogy értesíti a lakókat és a gépkocsi vezetőket, hogy ma június 9-én reggeltől aszfaltozás miatt lezárja a kivitelező a Dózsa-György utcát, a Tamási Áron és a Hunyadi János utcák közötti szakaszon, úgyhogy köszönik szépen a türelmet. Nézem még ezen kívül, milyen közlekedési információk, aszfaltozási hírek vannak. A Kaufland melletti körforgalomban elkészült a koporréteg, így a csomópontot már megnyitották a közlekedők előtt tegnap délután, és a munkálatokból már csak az útburkolati jelek felfestése van hátra, amelyet a városnapokig szeretnének elvégezni. Hát azt remélem, hogy város szerte mindenhol el szeretnék végezni, mert lettek jó utak, új utak, de még az útburkolati jelek nincsenek sehol felfestve. És akkor ugye mától a Dózsa-György és a Mihály Eminészkú utcákban is felkerül az utolsó aszfalt réteg, a tervek szerint pedig péntekre itt is befejeződik az aszfaltozás, ezt követően pedig az útburkolati jelek elkészítése következik. A városvezetés köszöni a lakók türelmét és megértését, minden elkészült útszakasz egy újabb lépés, egy rendezettebb és biztonságosabb város felé, írja ezt Szakács Pál István polgármester a Facebook oldalán. Tőletek pedig továbbra is várjuk a véleményeket, hogy szükséges az összes jelzőlámpa Székelyudvarhely utcáin, vagy ez a rendszer így jól bevált, hogy egy néhány ki van kapcsolva. Négyes Street felvétele a folytatásban, aztán a következő órában belelapozunk a Hargita népen legfrissebb számába is. Elolvassuk a legújabb és legfrissebb híreket, mert van bőven.

0: like music. Star reklám.
1: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
2: Fedezd fel a Lidl üzletekben az ázsiai ízek gazdag világát intenzív ízélményekkel. Próbáld ki te is a 2x91 g-os Vitasia kókuszfagylaltot 19,99 baniért, és a 215 ml-es Vitasia koreai stílusú savanyú kimchi káposztát 6,99 baniért. Böngész az online katalógusban is, ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
3: Közérdekű hirdetés következik.
6: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: A

0: Marad a vízhelyzet Parajdon. Hidakat tataroztak a Vargyas szorosban. Pályára lép a magyar válogatott. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Több mint 10 000 betöltetlen álláshelyet tartottak nyilván tavaly Hargita megyében, miközben az év végén 6328 regisztrált munkanélkülit jegyeztek. A Hargita megyei munkaerő elhelyező ügynökség éves jelentése szerint a munkaerőpiacon továbbra is jellemző volt a kereslet és a kínálat gyenge találkozása. A munkanélküliek körében a legnagyobb arányt a 40 és 49 év közötti korosztály képviselte 23%-kal, őket a 30-as éveikben járók követték 20%-kal. A legkeresettebb állások között a kereskedelmi eladói munkakör szerepelt az élen 840 meghirdetett helyjel, ezt követték az építkezési segédmunkások 661, valamint a teherautó sofőrök 433 álláshelyjel. A hivatal adatai szerint tavaly összesen 5120 munkanélkülinek sikerült elhelyezkednie az ügynökség közvetítésével, közülük 2113-an 45 év felettiek voltak. Parajdon újabb 30 nappal július 7-ig meghosszabbították a vészhelyzeti készültséget, közölte a prefektusi hivatal. A döntést a helyi katasztrófavédelmi bizottság hozta meg, a készültség ideje alatt továbbra is érvényben maradnak a korábban elrendelt biztonsági intézkedések. A veszélyeztetett területre és a sószorosba továbbra sem lehet belépni. A helyzetet a vízügyi hatóságok, a katasztrófavédelem, valamint a szálrom és a parajdi sóbánya szakemberei folyamatosan figyelemmel kísérik. Javításokat végeztek az elmúlt napokban a Vargyas-szorosban a Szentegyházi hegyi mentők. A csapat tagjai helyreállították a használat során megrongálódott lengőhidakat, hegesztési munkákat végeztek, valamint a fémrácsos hidak és felüljárók karbantartásáról is gondoskodtak. A felújítás célja a népszerű kirándulóhely biztonságosabbá tétele volt, hogy a túrázók megfelelő körülmények között látogathassák a szorost. Felkészülési mérkőzés játszik ma a magyar labdarúgó válogatott, Marco Rossi együttese ma Debrecenben Kazasztánnal játszik újabb barátságos mérkőzést. A találkozó 20 órától kezdődik. A nap folyamán még Kongó, Chile, Örményország, Moldova meccsek lesznek, éjszaka Szaúd-Arábia, Szenegál, Argentína, Izland és Irak, Venezuela találkozókat tartanak. Elhagyhatta a kórházat tegnap délután Christian Eriksen, a dán labdarúgó válogatott középpályása, aki vasárnap este összeesett az ukránok elleni felkészülési mérkőzésen Odenzében. A találkozó 65. percében Eriksen a mellkasát fogva került a földre, de az orvosi személyzet ellátása után saját lábán hagyta el a játékteret és beszállt a mentőautóba. Az Odense Egyetemi Kórházban kivizsgálták a labdarúgó egészségi állapotát, aki a 2021-es Európa-bajnokságon szívrohamot kapott, akkor újra kellett éleszteni, és felvetődött, hogy fel kell hagynia a profi futballal, de visszatért jelenleg a német Wolfsburg játékosa. A meteorológusok szerint ma napsütéses nyári időjárásunk lesz, csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A hőmérsékleti értékek reggel 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól. Viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Dirhani és New Level Empire felvétele. Nyolc óra után vagyunk 11 és fél perccel. Június 9-ét írunk, és a Vekker harmadik óráját indítottuk el. Lapozgatom a Hargita Népe újságot, hiszen meghozták, és már elolvastam az első oldalt, hogy mi mindenről lehet olvasgatni a mai legfrissebb számában. Ugye kérdéses az új bölcsődék őszi indulása, erről fogom hozni a részleteket ebben az órában. Közben pedig olvasom a második oldalán, hogy megszüntették a Barti Tihamér ellen elrendelt hatósági felügyeletet, parajdi hírek is vannak, egy éve tart, és még mindig marad a vészhelyzet címmel. A vakációról is van írva egy jó nagy cikk, azt szerintem a diákok nagyon szeretni fogják. Nagy beruházások lezárására fókuszálnak, ezt gyorsan megnézem, hogy hol. Korond községben, Pálpataka. Erről is hozok esetleg néhány infót, akkor ugye a bölcsődékről fogunk beszélgetni. Itt volt valami medve téma is a címlapon. Napi 3,5 a medveriasztások átlaga. Tehát alig 12 nap során, május 22-e és június 2-a között 43 alkalommal kellett beavatkozzanak a terepen a Hargita megyei csendőrök a 112-es segélyhívó számra medve jelenléte miatt érkezett, mintegy 80 bejelentés okán. A megyei csendőrparancsnokság közölte, hogy a legtöbb medve észlelés zetelakán volt. Hűha! Gyergyószentmiklósról és Székelyudvarhelyről pedig 9-9 bejelentés érkezett. Azért visszük a prímet itt udvarhelyen. Kemény. 37 esetben a kiszálló csendőrségi egységek hang- és fényjelzésekkel elriasztották a nagyvadat a lakott területről, az aztán sokat ér szerintem, az erdős területek irányába hajtva a vadat. És aztán szerintem másfél-két óra múlva pedig ugyanúgy visszakószált. 6 esetben viszont az állatok ártalmatlanná tételéről és elszállításáról döntöttek. Na, ezt már sokkal jobb ötletnek tartom. Van egy összesítés is, éveleje óta mostanáig a megyei csendőrparancsnokság diszpécser szolgálatához összesen 194 olyan bejelentés érkezett, amelyekben medvék jelenlétét jelezték lakott területek közelében. Úgyhogy elég nagy ez a szám, és még csak június 9-énél tartunk, nem tudom, hogy mi lesz. A lényeg az, hogy udvarhelyen is keresik a medvebocsot, meg szeretnék találni, elaltatni és elszállítani. Erről hozom a részleteket hamarosan. Van itt bőven medvehír. 8:49 lesz egy perc múlva. Madonna érkezik.

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le a Fresh Fish Today belsőség nélküli keszegre 100 gramonként 4,59 baniért. A 750 ml-es Deluxe szüretlen olívaolajra 34,99 baniért. És a 8x0,5 literes Timisoreana világos sörre 23,99 baniért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad. Tudtad, hogy szeretnéd őket? Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcső.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj. Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden padlóburkolatra és tartozékaira, valamint 20% kedvezmény darabszőnyegre, tapétára, függönyre, karnisra, falipanelre és kültéri termékre, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes június 10-e és 13-a között.
4: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe.
3: Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
7: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
8: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
11: Reklámot hallott.

Feel So Good, 1998-as örökzöld sláger. Na szóval van nekünk egy aranyos medvebocsunk. Lassan városlakóvá válik, most már nem csak reggel korán van elindulva a központban, hanem a délutáni órákban is kószál. Ugyanis emlékeztek még, hogy szombaton a város térfigyelő kamerái rögzítették, hogy megjelent Székely udvarhelyen a medvebocs. És ismét medve jelenlétére figyelmeztettek tegnap. A Roalert riasztórendszertől érkezett az üzenet, hogy a Rózsa utcában jelent meg a medvebocs, amely ugye vasárnap reggel a város központban kóborolt. Dávid Endre alpolgármester, aki tegnap a helyszínen volt, el is mondta, hogy valószínűleg elszakadt az anyjától a magányosan kóborló bocs, amelyet ezúttal egy fán pillantottak meg, onnan ugyan lemászott, de jó eséllyel jelenleg is a környéken kószál, ezért folyamatban van a felkutatása, és arra kért mindenkit, hogy azonnal jelentsétek, amennyiben feltűnik a vad. A terv az lenne, hogy elaltatják a kis bocsot, majd biztonságos helyszínre fogják szállítani. De én arra vagyok kíváncsi, hogy hol van az anyamedve. Mert az anyamedve valószínű, hogy agresszív, mert keresi a bocsát. Az anyamedvét sem ártana felkeresni, felkutatni, hátha. Őt is el lehetne szállítani a kis porontjával együtt, mert azért a medvebocsot nem túl jó ötlet elszakítani az anyukájától. Így sajnálom, mint kicsi állat, mert aranyos szuki, de azért ne nagyon kószáljon itt a városközpontban. Úgyhogy várjuk a mai fejleményeket. Már rendesen felriad az ember, hogyha ismét roalertes riasztás érkezik a telefonra. Az este amúgy a Reményik Sándor utcában is járt medve, úgy olvastam. 11 óra körül késő este jött a riasztás, úgyhogy elszomorító napi 2-3 roalertes üzenet. Már az ember tényleg fél sétálni, nemhogy városon kívül, de most már lassan városon belül is. Mi sétálunk tovább a legnagyobb slágerekkel. 8:30 lesz, 3 perc múlva. Jó reggelt!

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni.

Beautiful Day énekelte a YouTube. Csak pozitívan, ugye mindig szép napunk van. Kivéve, hogyha rossz híreket olvasunk, például, hogy kérdéses az új bölcsődék őszi indulása. Ez található a címlapon, és akkor hozom a részleteket, mert Hargita megyében jelenleg a már átadott beruházásokon kívül, mint amilyen a Székely-Szentléleki vagy épp a Korondi, július végéig 4 új bölcsőde kellene felépüljön az országos helyreállítási terv alapjából. Csíkszentgyörgy községben, Csíkbánkfalván az építkezés előre haladott fázisban van, ott a polgármester elmondta, hogy a

Munkálatok jól haladnak, a beruházás határideje július 31-ére módosult, addig minden esély megvan arra, hogy befejezzék az építkezést. Aztán hasonló helyzetről számolt be az országos bölcsődeépítési projektben szintén nem értekelt Szentegyháza polgármestere is, valamint Siménfalva község vezetője. Ő azt mondta, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy időben elkészüljön az épület, de még a több akadály áll előttünk, amire gyorsan megoldást kell találnunk. Nyilván nem mennek gördülékenyen ezek a feladatok. Akkor nézzük, a már átadott beruházásoknál nem áll fenn ilyen lehetőség, hogy nem tudják megnyitani. Határidőre bár tanév közben nem lehet új csoportokat indítani. A források szerint nincs formai akadálya annak, hogy ősztől Korondon és Székely-Szentléleken elkezdődjön a bölcsődei foglalkozás. Nagyon szép bölcsődét építettek Szentléleken, tényleg azt nagyon gyorsan felépítették és előkészítették, úgyhogy örömmel fogják fogadni ott a községben ősztől ezt az épületet. De azt tudjuk nyilván, hogy a bürokrácia is falakat épít, úgyhogy nehézkes ebben a projektben haladni. Felsőbb szinten viszont nagyobb az optimizmus, hiszen megkeresték Cseke Attila RMDSZ-es fejlesztési minisztert is, és őt kérdezték arról, hogy merre tovább, de az információk szerint a kormány memorandummal elfogadta a Csíkszentgyörgyi és Siménfalvi bölcsődék működtetéséhez szükséges állás kereteket, és a megyei tanfelügyelőség azonban nem hagyott jóvá az új bölcsődei csoportokhoz a térségben. Mi lesz így az új épületek sorsa? Hát van erre lehetőség, hogy őszig megoldódjon a helyzet? Jelenleg nem kaptak még választ ezekre a kérdésekre, viszont, hogyha a tárcavezető válaszolni fog, akkor majd a Hargita népe is vissza fog térni az ügyre. Szokás szerint várni kell mindenre, ugye, amíg kitisztul, letisztul, elkészül, beindul, üzembe helyeződik, és ez így van a bölcsődékkel is őszre. Hát ezzel nem kell nagyon meglepődni, mert udvarhelyen sem lesznek készen az iskolák tanévkezdésre, hát jó néhány iskola azért ugye bajban van. Tényleg ma fognak összeülni, kedd van, ma a városvezetés össze fog ülni az összes iskola igazgatójával, valamint a szülői bizottság vezetőivel. Nem tudom már pontosan, hogy kik is lesznek ezen a nagy gyűlésen, de ma végre ki fogják választani a legmegfelelőbb forgatókönyvet, amiről majd pénteken fogják, nem, vagy két hét múlva fogják sajtótájékoztatón keretein belül értesíteni a szülők, diákokat, hogy akkor mi is várható szeptembertől. Nagyon kíváncsian várjuk tényleg, hogy mi lesz itt a városban az oktatás tekintetében, hogy mi lesz itt a következő percekben. Hát érkezik Plastic Head és Gáspár Laci felvétele, előtte viszont két Ryan dalát hozom 2008-ból.

0: like music.
1: Sztár reklám. Fedezd fel a Lidl üzletekben az ázsiai ízek gazdag világát intenzív ízélményekkel. Próbáld ki te is a 2x91 grammos Vitasia kókuszfagylaltot 19,99 baniért és a 215 ml-es Vitasia koreai stílusú savanyú kimchi káposztát 6,99 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Kalandra vágysz? Vagy csak egy különleges hétvégére a családdal? Akkor irány a Heli and Adventure Festival. Erdély egyik legizgalmasabb szabadtéri rendezvénye vár rád. Helikopteres élményrepülések, ATV és offroad programok, outdoor kiállítók, elektromos motortesztek, gyereksarok, finom ételek és esti koncert a Friday Rehab zenekarral. A Heli and Adventure Fest mindenki számára nyitott. Családoknak, motorosoknak, kalandoroknak és kíváncsi látogatóknak egyaránt. Heli and Adventure Fest, ahol a kaland találkozik a kikapcsolódással. Június 12-14, Szejke kis reptér.
4: Irány a Szejke fürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
6: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
5: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
6: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
5: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
1: Reklámot hallotta.
7: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.
6: Hé, hey,

Gimme Gimme Sunshine nagy napsütést énekelte Banditos Bonitos. Napsütés, azt kapunk bőven szerencsére ma is június 9-én. 18 fok van jelenleg már Székelyudvarhelyen is, 26 fokot jeleznek a délutáni órákra, úgyhogy lehet bátran lengén öltözni, lazán, rövid ruhákba, rövid nadrágokba, mert jó idő lesz ma is és holnap is. Hogyha autóban vagytok, akkor nem érgelődjetek a közlekedési problémák miatt. Mi a jelzőlámpákról kérdeztünk benneteket, ez a nap témája. A jelzőlámpák működéséről várjuk a tapasztalatokat, véleményeket, hogy segítenek vagy hátráltatnak. Ti mit gondoltok, igazából jobb lenne, hogyha az összes jelzőlámpa működne a városban, vagy most a jelenlegi rendszer ez bevált, hogy egy-egy útkereszteződésben ki vannak kapcsolva a jelzőlámpák. Bernadett írta, segítik a közlekedést és biztonságosabb is, úgyhogy vissza velük. Szöges ellentét a következő komment írt a Magyari István, dehogy segítenek. A jelzőlámpák udvarhelyen forgalomlassítóak, hosszú dugok kialakítója, semmi értelme vagy haszna. Több a kár, mint a haszon. Lekapcsolni őket. Sokkal jobb nélküle, fokozzák a szennyezést és a mérgelődést is. Egy óra alatt sokkal több jármű halad át hatványozottan az útkereszteződésben jelzőlámpa nélkül, mint vele. Pont írta nekünk István. Köszönjük szépen a kommentet. István kommentjére elég sok reakció is érkezett. Aztán írta Kovács Melinda, hogy én a Betlen utca terelő útnál hiányolom. Sokszor 15-20 perceket is várunk, hogy Fenyéd irányába ki lehessen térni. Továbbá, gyalogosok egy kicsit csoportosan is mehetnének át az úton, nekik jó lenne a jelzőlámpa. Egy picit folytonosabb lehetne az autóforgalom. Nagyvárosokban már évek óta így van. Mit írt Botond? Amatőröknek nagy segítség, ha működnek, az összes többinek pedig csak nyűg. Ó, hát aztán. Írta erre Ház Sándor. Hány profi sofőr van a városban? Nem olyan, aki magáról kikiáltja, hogy profi. Na, itt kezdődik. A forgalomban szerzett tapasztalatok alapján reflektált erre Botond. Kevés. Mellesleg profizmusról szó sem volt. Nem minden az amatőr profi. Nem tudom, mi bajod van, ha magadra vetted, hát magadtól tetted. Kommentháború indult el a Sztár Rádió oldalán. Szeretem az ilyent. Kerekes Katalin írta, jelzőlámpák nagyon hasznosak, kellene, hogy legyenek átjáró véget is, mert nem mindig állnak meg, ahhoz autók csak mennek. Fecső Emőke hozzászólt, már nagyon várom, hogy működjön az összes jelzőlámpa. Na, kedves Emő, lehet, hogy azt csak várhatjuk. Magdolna írta, hogy én személy szerint örvendenék, hogyha működnének, mert sokan bicikliznek is, nagy segítség nekik is. Ferenc Attila írta, én véleményem inkább olyanokra bíznám, akik nyerges vontató vagy buszsofőrök, nem véletlen. Jó, Blénesi Tibor válaszolt, az autó Torinónál levő jelzőlámpa nem jelent előnyt, sőt fenntartja a forgalmat, ekkora várakozási időt még nem álltam egy év alatt, mint hétfőn, úgyhogy a piac felől közelítettem meg az útkereszteződést. Hát borzasztó tényleg, ami van. Írta Csiki Attila, nélkülözhetőek, de forgalmasabb napokon 2-3 rendőr 1-2 órát irányíthatná a forgalmat. Jó, aztán írták, a legjobb a körforgalom lenne. Megoszlanak a vélemények egyébként, elég sokan hozzászóltak ehhez a témához, úgyhogy várjuk továbbra is a kommenteket, a véleményeket, a tapasztalatokat, a meglátásokat azzal kapcsolatban, hogy a jelzőlámpák segítenek, avagy csak hátráltatnak itt Székelyudvarhelyen, és szerintetek vissza kellene kapcsolni az összeset. Tiesto felvétele a folytatásban, utána pedig meghallgatjuk a 9 órás híreket. Jó reggelt!

0: Marad a vízhelyzet Parajdon. Hidakat tataroztak a Vargyas szorosban. Pályára lép a magyar válogatott. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Több mint 10 000 betöltetlen álláshelyet tartottak nyilván tavaly Hargita megyében, miközben az év végén 6328 regisztrált munkanélkülit jegyeztek. A Hargita megyei munkaerő elhelyező ügynökség éves jelentése szerint a munkaerőpiacon továbbra is jellemző volt a kereslet és a kínálat gyenge találkozása. A munkanélküliek körében a legnagyobb arányt a 40 és 49 év közötti korosztály képviselte 23%-kal, őket a 30-as éveikben járók követték 20%-kal. A legkeresettebb állások között a kereskedelmi eladói munkakör szerepelt az élen 840 meghirdetett hellyel, ezt követték az építkezési segédmunkások 661, valamint a teherautó sofőrök 433 álláshelyjel. A hivatal adatai szerint tavaly összesen 5120 munkanélkülinek sikerült elhelyezkednie az ügynökség közvetítésével, közülük 2113-an 45 év felettiek voltak. Parajdon újabb 30 nappal július 7-ig meghosszabbították a vészhelyzeti készültséget, közölte a prefektusi hivatal. A döntést a helyi katasztrófavédelmi bizottság hozta meg, a készültség ideje alatt továbbra is érvényben maradnak a korábban elrendelt biztonsági intézkedések. A veszélyeztetett területre és a sószorosba továbbra sem lehet belépni. A helyzetet a vízügyi hatóságok, a katasztrófavédelem, valamint a szálrom és a parajdi sóbánya szakemberei folyamatosan figyelemmel kísérik. Javításokat végeztek az elmúlt napokban a Vargyas-szorosban a Szentegyházi hegyi mentők. A csapat tagjai helyreállították a használat során megrongálódott lengőhidakat, hegesztési munkákat végeztek, valamint a fémrácsos hidak és felüljárók karbantartásáról is gondoskodtak. A felújítás célja a népszerű kirándulóhely biztonságosabbá tétele volt, hogy a túrázók megfelelő körülmények között látogathassák a szorost. Felkészülési mérkőzés játszik ma a magyar labdarúgó válogatott, Marco Rossi együttese ma Debrecenben Kazasztánnal játszik újabb barátságos mérkőzést. A találkozó 20 órától kezdődik. A nap folyamán még Kongó, Chile, Örményország, Moldova meccsek lesznek, éjszaka Szaúd-Arábia, Szenegál, Argentína, Izland és Irak-Venezuela találkozókat tartanak. Elhagyhatta a kórházat tegnap délután Christian Eriksen, a dán labdarúgó válogatott középpályása, aki vasárnap este összeesett az ukránok elleni felkészülési mérkőzésen Odenzében. A találkozó 65. percében Eriksen a mellkasát fogva került a földre, de az orvosi személyzet ellátása után saját lábán hagyta el a játékteret és beszállt a mentőautóba. Az Odense Egyetemi Kórházban kivizsgálták a labdarúgó egészségi állapotát, aki a 2021-es Európa-bajnokságon szívrohamot kapott, akkor újra kellett éleszteni, és felvetődött, hogy fel kell hagynia a profi futballal, de visszatért, jelenleg a német Wolfsburg játékosa. A meteorológusok szerint ma napsütéses nyári időjárásunk lesz, csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A hőmérsékleti értékek reggel 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: S még fiatal, élnie kell ez a dolga. Két sát vodka, táncol a bobba. Lidokain toltul, száraz a torka. Hajnalig...
2: Figyelem, Vibe rajongók! Június 10-ig még lehetőségetek van arra, hogy a Vibe Squad promót beszerezzétek. 3 plusz 1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egyfőre eső ár mindössze 374 lej. Ne hagyd ki az utolsó lehetőséget, hiszen július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogány induló BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
3: Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégén 12-e és 14-e között érkezik a nyárindító Autófest a Riverside-nál. Három napon át autók, tesztvezetések, DJ tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár. Engedje el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
4: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj. Most a Diego-nál 15% kedvezményben részesülsz minden padló burkolatra és tartozékaira, valamint 20% kedvezmény darabszőnyegre, tapétára, függönyre, karnisra, falipanelre és kültéri termékre, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes június 10-e és 13-a között.
5: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe.
4: Ezek a Diego-s fiúk már megint kitaláltak valamit.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió.
2: Reklám után itt vagyunk a Vekker 4. órájában, és a reklámban bizony jól hallottátok, hogy pénteken a BYD-hoz leszünk ismét kiköltözve a Riverside Parkhoz, bevásárlóközponthoz, hiszen 12-e és 14-e között nyárindító autófest lesz megszervezve, ahol majd autókat lehet kipróbálni. Tesztvezetésre ugye lesz lehetőség, és a legújabb modellek közül lehet majd válogatni, meg lehet nézni őket, be lehet ülni,
7: és lehet csodálni őket, sőt, szerződés is lehet kötni, meg is lehet vásárolni, mindenre is lesz lehetőség, tombola húzás lesz, játékokkal várunk benneteket, úgyhogy pénteken élőben, június 12-én most ezen a héten, onnan fognak szólni a műsorok a Sztár Rádióban, és oda fogunk kiköltözni tehát a BYD autószalonhoz, ami a Riverside bevásárlóközpont sarkán található pont. Már egyszer voltunk, és nagyon jól fogadtak minket, nagyon jó érzés volt onnan vezetni műsort, és ez így lesz most pénteken is, majd lesznek interjúk, mindenféle modellről fognak beszélgetni. Aki akar autót vásárolni nyárára, akkor majd jól figyeljen, és mindenképp vegyen részt a nyárindító autófeszten is, hiszen vár ránk a nyár, és a nyárhoz bizony szükséges egy jó autó is, hogyha hosszabb útra szeretnénk menni, vezetni.

nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Star Rádió.

Azt a zenét látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

Tiesto és Rita ura, 9:50 lesz, másfél perc múlva épp olvasom, hogy korlátozni fogják az elektromos rollerek használatát, de hol? Hát Csíkszeredában, ott korlátozzák. Nem csak a közúti forgalomban, hanem a gyalogosok által használt köztereken is balesetveszélyesen közlekednek sokan az elektromos rollerekkel Csíkban. Hát egyébként szerintem nem csak Csíkszeredában, hanem mindenik településen és városban. Viszont ott most Csíkszeredában a városvezetés egy szabályzót fog készíteni és korlátozásokat fog bevezetni. Nemrég sokan kifogásolták a legnagyobb létszámú csíkszeredai Facebook csoportban, hogy az elektromos rollereket használók közül sokan a nagy sebességgel hajtanak a köztereken, veszélyeztetve a gyalogosok testi épségét. És ez rendszeresen megtörténik például a Szabadság téren, a Promenádon, a Majláth Gusztáv Károly téren, ez pontosan én nem tudom, hogy hol van, a Sétáló utcában, de a Központi Parkban is. Itt van kerékpársáv, de a rolleresek mindenhol megjelennek. És mivel a köztereken vagy a parkban sok a szaladgáló kisgyerekök kifejezetten veszélyeztetettek a száguldozók által, nagyon sokan aggodalmaskodnak, és egy olyan álláspontot is megfogalmaztak a csíkszeredaiak, hogy az e-rollereket ki kellene tiltani ezekből az övezetekből. Megkeresték Bors Béla alpolgármestert ez ügyben, aki elmondta, hogy eljutottak hozzá visszajelzések, ugyanakkor a gyermeknapi rendezvények alkalmával szembesült is baleset veszélyes helyzetekkel a túlzott sebességgel közlekedő rolleresek miatt. Aztán elmondta, hogy a Városháza korlátozások bevezetését tervezi az elektromos rollerek használatával kapcsolatban, és egy szabályzót dolgoznak ki, amelyet várhatóan ősszel fogadhat el az önkormányzati képviselőtestület. Hát ő úgy látja már ennek kapcsán, hogy kénytelenek lépni, és készül is egy szabályzó, amit el fognak fogadni. Úgy a rolleresek, mint a biciklisek, gyalogosok biztonságának érdekében lesz néhány övezet, ahol további korlátozásokat kell bevezetni, és ez nem csak sebességkorlátozást, hanem kitiltást is jelent. Emlékeztetett, hogy a Kressz is tartalmaz előírásokat az elektromos rollerekkel kapcsolatban, hogy csak kerékpár úton közlekedhetnek, járdán pedig nem. Viszont nagyon sokan ezt nem tartják be. Úgyhogy ellenőrizni fogják és büntetni ezeket a rollereseket. Lesznek szigorítások, egyszer Csíkszeredában biztos, aztán lássuk Udvarhelyen mi lesz, itt az udvarhelyszéki településeken, vagy nagyobb városokban. Budapesten például nagyon vagány, mert ott tényleg van külön biciklisáv, rollersáv, és azt használják. Én is próbáltam, de tényleg azt használja mindenki, és nem a járdákon száguldozik, és nyilván az utakat is lehet ott használni, biztonságosabbak, mint te. Itthon, úgyhogy Roller Coaster, ez a dal címe, BSV és Marics Peti, ez is egy újdonság, ezzel megyünk tovább, csak óvatosan és lassan a rollerekkel ma is.

0: like music. Sztár reklám.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Charlie Puth felvétele a legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Vekkerben 10 perc múlva érkeznek a legfrissebb hírek Zolitól. Közlekedési infóként pedig annyit, hogy reggeltől aszfaltozás miatt le van zárva a Dózsa-György utca, Tamás járon és a Hunyadi János utcák közötti szakaszon. Köszönjük szépen a türelmet, forgalomkorlátozásokat mindig tudtok olvasni a Városháza Facebook oldalán, pontosabban Székelyudvarhely városa oldalán, és várjuk továbbra is a kommenteket, hozzászólásokat a Sztár Rádió oldalán is a jelzőlámpákkal kapcsolatban, hogy Székelyudvarhelyen a jelzőlámpák segítenek, vagy hátráltatnak éppenséggel. Nagyon sok kommentet felolvastam már, azért megoszlanak a vélemények, van, aki azt írja, hogy igen, kellenek, kapcsolják vissza az összeset, mert tényleg így nagy káosz van a városban, de van, aki azt írja, hogy nem tudnak vezetni a székelyudvarhelyi autóvezetők, és emiatt okoz gondot az, hogyha ki van kapcsolva a jelzőlámpa, és semmiféleképpen ne kapcsolják vissza. Na, úgyhogy 46 kommentnél tartunk, bele lehet olvasni, le kell írni a véleményeket, tapasztalatokat, és akkor majd hát, ha elolvassák a város vezetők is. Lesznek zetelaki napok, erről beszélek a következő órában, mozgás éjszakája pénteken, azért lesznek bőven programok, és két új dalt is fogok hozni. Regál Lili magyarországi DJ alkotott egy új dalt, és képzeljétek, a Kuplung zenekar a Hogyan tudnék élni nélküled című filmből. A Kuplung zenekar úgy döntött, hogy ők egy saját dalt ki fognak adni, ők egy saját dalt elénekelnek, videoklipet csinálnak, és megörvendeztetik a rajongó tábort, a közönséget. Én szerintem a Kuplung zenekarnak bizony-bizony van jövője, és elég jól sikerült ez az új dal, ez az első dal, úgyhogy reméljük, hogy lesz folytatás. Előtte viszont most Azaria, Young Fly és Desi énekel.

0: Elkészült a körforgalom. Az RMDS-szel tárgyal a miniszterelnök jelölt. Az Újpest nyerte a magyar futsal bajnokságot. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Ma délelőtt az RMDS-szel tárgyal Eugene Tomák miniszterelnök jelölt, aki folytatja az egyeztetéseket a parlamenti pártokkal annak érdekében, hogy megszerezze az új kormány beiktatásához szükséges többséget. Tegnap kijelentette, meg van győződve arról, hogy össze tudja gyűjteni a szükséges 233 szavazatot. A kabinet végleges összetételét várhatóan holnapig alakítja ki Tomák, a bizalmi szavazást pedig a jövő hét elején kérheti a parlamenttől. Ma 10 órától az RMDS képviselőivel tárgyal, 15 órától a Nemzeti Kisebbségek parlamenti csoportjával, 16 órától az AU-ral, 18 órától pedig a Fiatal Emberek pártjával. Tegnap a liberálisokat és az USZR-t nem tudta meggyőzni, a PSD pedig feltételeket szabott Eugene Tomák kijelölt miniszterelnöknek a javasolt kormánya támogatásához. Ugyanis már áfa csökkentést kértek tőle a támogatásért cserébe. Tegnap este Korondon és Székelyudvarhelyen volt medveriasztás. Fél hét körül Székelyudvarhelyen a Rózsa utcában jelent meg, a vasárnap hajnalban a városközpontban is megjelent medvebocs, 7 órakor Korondon volt medveriasztás. Az a terv, hogy az anyjától elszakadt medvebocsot befogják, elaltatják és biztonságos helyre viszik, ám egyelőre nem találják. Befejeződött az aszfaltozás a Házrezső Múzeum előtti körforgalomnál, leterítették a kopóréteget, tegnap délután óta már lehet közlekedni az érintett útszakaszon. A következő hetekben az útburkolati jelzéseket is felfestik. Ma elkezdődött a kopóréteg terítése a Mihály Eminescu és a Dózsa-György utcákban. Ez a munka péntekig tart. Emiatt lezárták a Dózsa-György utcát a Tamási Áron és a Hunyadi János utcák közötti szakaszon. Az Újpest együttese nyerte a magyar teremlabdarúgó bajnokság döntőjét. A tegnap esti negyedik mérkőzésen a Nyíregyháza fogadta az Újpestet, az Újpest 2-1-re vezetett összesítésben az első három meccs után. Tegnap este Nyíregyházán vendéggyőzelem született, az Újpest 5-2-re győzött, így 3-1-es összesítéssel megnyerte a bajnokságot. A nyíregyházi csapatban pályára lépett Hadnagy István, Bálint Andor és Vötömönyúk Barta Dávid is. Több felkészülési mérkőzést is játszottak a világbajnokságra készülő labdarúgó válogatottak, már Mexikóban vagy az Egyesült Államokban. Franciaország még idehaza az elutazás előtt 3-1-re nyert Észak-Írország ellen, Spanyolország Mexikóban 3-1-re verte Perut, Hollandia pedig New Yorkban győzött 2-1-re Üzbegisztán ellen. A labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése csütörtökön 22 órától lesz a mexikóvárosi Azték stadionban, ahol a társházigazda Mexikó Dél-Afrikát fogadja. A meteorológusok szerint ma is erős napsütésre és gyenge széljárásra számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulhatnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Mi nyáron sem lazítunk, hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: És még fiatal, élnie kell ez a dolga. Két sát vodka, táncol a bobba. Lidokain toltul, száraz a torka. Hajnalig...
3: Figyelem, Vibe rajongók! Június 10-éig még lehetőségetek van arra, hogy a Vibe Squad promót beszerezzétek. 3+1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egy főre első ár mindössze 374 lej. Ne hagyd ki az utolsó lehetőséget, hiszen július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogány induló BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
4: Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégén 12-e és 14-e között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ, tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egésznapos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó Fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
5: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesen világért.
7: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj. Most a Diego-nál 15% kedvezményben részesülsz minden padló burkolatra és tartozékaira, valamint 20% kedvezmény darabszőnyegre, tapétára, függönyre, karnisra, falipanelre és kültéri termékre, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes június 10-e és 13-a között. Részletekért látogass el a Sportutca 2 szám alatti üzletünkbe. Ezek a Diego-s fiúk már megint kitaláltak valamit.
8: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
9: Próbáld ki a Fitfeel fitness és sportközpont kínálatát. A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
5: Fitfeel. Az egészségért és a szépségért.
10: Közérdekű hirdetés következik.
11: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
10: Közérdekű hirdetést hallottak.
12: Reklámot hallottak.

10 óra 17 perc a legnagyobb slágerek változatosan. Június 9-ét írunk, remek az időjárás, 26 fok lesz délután, holnap pedig akár 28-29 fokot is mérhetünk. Itt a térségben a Sztár Rádióban a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, délután pedig Csaba fog várni benneteket a Sztár délutánban. Online is hallgathattok bennünket bárhonnan a nagyvilágból, interneten keresztül. Apropó internet, hát képzeljétek, hogy új korszak kezdődhet a fapados légi közlekedésben, vagyis a Vízért bejelentette, hogy 2027-től Starlink alapú internet kapcsolatot fog bevezetni a repülőgépein. De jó hír! És ezzel az első európai ultrafapados szolgáltató lesz a Vízér, amely a SpaceX műholdas hálózatára épülő fedélzeti internetet kínál utasainak. A tervek szerint a bevezetés fokozatosan történik majd, és minden új generációs Vízér repülőgép Starlink rendszerrel lesz felszerelve. És az ígéretek szerint az utasok a repülés teljes időtartama alatt gyors, stabil és alacsony késleltetésű internet kapcsolatot fognak használni, akár 10.000 méteres magasságban is. Úgy is véli a Vízér, hogy az utasoknak nem kellene választaniuk akkor a kedvező áru jegyek és a folyamatos online kapcsolat között. És akkor mennyire jó lesz tényleg odafent az égen át csíkokat húzni, akár csak jetlag és márga énekli.

Sakirám, Lekájt Pizzes, David Guetta, 11:02. Két újdonsággal megyünk tovább, ígértem nektek két új zenét itt a Wecker utolsó órájában. Hát a Kuplung zenekarra ki ne emlékezne, aki egyszer megnézte, Hogyan tudnék élni nélküled című sikeres, óriási sikert aratott magyar filmet, az imádja a Kuplung zenekart. Ez egy eredetileg fiktív magyar zenekar, amely a filmben szerepel, és a produkció hatalmas sikere miatt a fiú csapat a valóságban is összeállt, és úgy döntöttek, hogy megörvendeztetnek bennünket egy saját dallal. Ember Márk, Marics Peti és Királdi Marcell, tehát a Kuplung zenekar tagjai, videoklipet is forgattak, és azzal a piros ladával, azzal a piros autóval mennek az úton a videóklipben is, amiben szerepelnek a Hogyan tudnék élni című filmben. Nézzétek meg, a YouTube csatornán már fent van, és több százezer megtekintése van a videóklipnek. Nyomod a gázt, az a címe a 2026-os Kuplung dalnak, úgyhogy nagyon tetszik, tanuljátok meg az dalszövegét, többször be fogom játszani majd itt a Sztár Rádióban. Szerintem a nyár egyik legnagyobb slágere lesz, szeressétek, dúdoljátok és táncoljatok rá akár munka közben is. Őt követi majd Regál Lili, a 27 éves magyarországi DJ, ugye Regál Liliana, de Liliként becézik a magyar lemezlovast, aki 2016 óta szórakoztatja a közönséget, úgyhogy effektív 17 éves kora óta zenél Regál Lili. A Rádió 1-ben pedig többször is ő lett az év DJ-je, a Budapest Parkban pedig a Rádió 1 szulinapi fesztiválon pünkösd vasárnap is fellépett a kékhajú fiatal DJ, aki elhozta a legújabb dalát most a közönségnek, és Hilmi címmel

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
6: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak, akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Én miért ne lennék boldog? Teszi fel a kérdés a Bagosi Brothers Company, reméljük, hogy ezt a dalukat is el fogják énekelni majd június 26-án, és mennyire jó érzés azt mondani, hogy itt Székelyudvarhelyen, a Városháza téren, ugyanis a Városközpontban lesz a nagy színpad, több helyszínen fog zajlani az idei udvarhelyi napok, ismét a Városi Strandon, a Városi Parkban, a nagy színpadnál, a Központon és a Városháza udvarán is, tehát négy helyszín már biztos. Várják a vásárosok jelentkezését június 12-ig, az udvarhely.ro weboldalon minden részletet el tudtok olvasni, viszont még a részletes programot nem tették közzé a szervezők, ugyanis azért még van egy-két hét az idei városnapokig, hamarosan pedig minden információt megtudunk erről. A nagyobb fellépőt már bejelentették, úgyhogy hangolódunk. Én azt mondtam, minden nap legalább egy Bagosi dalt meghallgatunk, és akkor június 26-ára már nagyon sokan kívülről fogják tudni énekelni ezeket a zenéket is. Ebben a napsütésben hagylak itt benneteket, de a Sztár délutánban érkezik Szász Csaba, és ő itt lesz 12 és 17 óra között, holnap pedig én leszek délután, úgyhogy minden visszakerül a régi kerékvágásba. Holnap is a napsütésben újra találkozunk, addig is minden jót, kellemes délutánt, kitartást a munkához, és balesetmentes kilométereket kívánok minden autóvezetőnek, aki a Sztár Rádiót hallgatja, itthon, városon belül, városon kívül, vagy esetleg külföldön, a messzi távolban, Svájc fele haladva. Sziasztok, én Bedő Erika voltam az elmúlt órákban.

0: Elkészült a körforgalom. Az RMDS-szel tárgyal a miniszterelnök jelölt. Az Újpest nyerte a magyar futsal bajnokságot. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Ma délelőtt az RMDS-szel tárgyal Eugene Tomák miniszterelnök jelölt, aki folytatja az egyeztetéseket a parlamenti pártokkal annak érdekében, hogy megszerezze az új kormány beiktatásához szükséges többséget. Tegnap kijelentette, meg van győződve arról, hogy össze tudja gyűjteni a szükséges 233 szavazatot. A kabinet végleges összetételét várhatóan holnapig alakítja ki Tomák, a bizalmi szavazást pedig a jövő hét elején kérheti a parlamenttől. Ma 10 órától az RMDS képviselőivel tárgyal, 15 órától a Nemzeti Kisebbségek parlamenti csoportjával, 16 órától az AUR-ral, 18 órától pedig a Fiatal Emberek pártjával. Tegnap a liberálisokat és az USZR-t nem tudta meggyőzni, a PSD pedig feltételeket szabott Eugene Tomák kijelölt miniszterelnöknek a javasolt kormánya támogatásához. Ugyanis már áfa csökkentést kértek tőle a támogatásért cserébe. Tegnap este Korondon és Székelyudvarhelyen volt medveriasztás. Fél hét körül Székelyudvarhelyen a Rózsa utcában jelent meg a vasárnap hajnalban, a városközpontban is megjelent medvebocs, 7 órakor Korondon volt medveriasztás. Az a terv, hogy az anyjától elszakadt medvebocsot befogják, elaltatják és biztonságos helyre viszik, ám egyelőre nem találják. Befejeződött az aszfaltozás a Házrezső Múzeum előtti körforgalomnál, leterítették a kopóréteget, tegnap délután óta már lehet közlekedni az érintett útszakaszon. A következő hetekben az útburkolati jelzéseket is felfestik. Ma elkezdődött a kopóréteg terítése a Mihály Eminescu és a Dózsa-György utcákban. Ez a munka péntekig tart. Emiatt lezárták a Dózsa-György utcát a Tamási áron és a Hunyadi János utcák közötti szakaszon. Az Újpest együttese nyerte a magyar teremlabdarúgó bajnokság döntőjét. A tegnap esti negyedik mérkőzésen a Nyíregyháza fogadta az Újpestet, az Újpest 2-1-re vezetett összesítésben az első három meccs után. Tegnap este Nyíregyházán vendéggyőzelem született, az Újpest 5-2-re győzött, így 3-1-es összesítéssel megnyerte a bajnokságot. A nyíregyházi csapatban pályára lépett Hadnagy István, Bálint Andor és Vetemenyuk Barta Dávid is. Több felkészülési mérkőzést is játszottak a világbajnokságra készülő labdarúgó válogatottak, már Mexikóban vagy az Egyesült Államokban. Franciaország még idehaza az elutazás előtt 3-1-re nyert Észak-Írország ellen, Spanyolország Mexikóban 3-1-re verte Perut, Hollandia pedig New Yorkban győzött 2-1-re Üzbegisztán ellen. A labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése csütörtökön 22 órától lesz a mexikóvárosi Azték stadionban, ahol a társházigazda Mexikó Dél-Afrikát fogadja. A meteorológusok szerint ma is erős napsütésre és gyenge széljárásra számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulhatnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: És még fiatal, élnie kell ez a dolga. Két sát vodka, táncol a bobba. Lidokain toltul, száraz a torka. Hajnalig...
3: Figyelem, Vibe rajongók! Június 10-éig még lehetőségetek van arra, hogy a Vibe Squad promót beszerezzétek. 3+1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egyfőre első ár mindössze 374 lej. Ne hagyd ki az utolsó lehetőséget, hiszen július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, By Alex, Pogány induló BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Kisd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégéjén 12-e és 14-e között érkezik a nyárindító Autófest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár. Engedje el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
6: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
7: De melyik lazúrt válasszam?
6: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
3: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
4: Közérdekű hirdetés következik.
8: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Kalandra vágysz? Vagy csak egy különleges hétvégére a családdal? Akkor irány a Heli and Adventure Festival. Erdély egyik legizgalmasabb szabadtéri rendezvénye vár rád. Helikopteres élményrepülések, ATV és offroad programok, outdoor kiállítók, elektromos motortesztek, gyereksarok, finom ételek és esti koncert a Friday Rehab zenekarral. A Heli and Adventure Fest mindenki számára nyitott. Családoknak, motorosoknak, kalandoroknak és kíváncsi látogatóknak egyaránt. Heli and Adventure Fest, ahol a kaland találkozik a kikapcsolódással. Június 12-14, Szejkekis Reptér.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666. Friss hús egyenesen a saját üzemből. Finom falatok a Deák hús üzletekből. Deák húsmíves termékek nagy választéka azoknak, akiknek számít, hogy mit esznek. A házias jellegű füstölt húsaik különösen finomak, melyeket megvásárolhatják a Solymosi utca 9 szám alatti húsmíves mészárszékban, vagy üzleteikben a Sziget utca 39 szám alatt, illetve a Rákóczi Ferenc utca 11 és 43 szám alatt. Deák hús üzletek. Friss, minőségi és saját.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Elkészült a körforgalom. Az RMDS-szel tárgyal a miniszterelnök jelölt. Az Újpest nyerte a magyar futsal bajnokságot. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Ma délelőtt az RMDS-szel tárgyal Eugene Tomák miniszterelnök jelölt, aki folytatja az egyeztetéseket a parlamenti pártokkal annak érdekében, hogy megszerezze az új kormány beiktatásához szükséges többséget. Tegnap kijelentette, meg van győződve arról, hogy össze tudja gyűjteni a szükséges 233 szavazatot. A kabinet végleges összetételét várhatóan holnapig alakítja ki Tomák, a bizalmi szavazást pedig a jövő hét elején kérheti a parlamenttől. Ma 10 órától az RMDS képviselőivel tárgyal, 15 órától a Nemzeti Kisebbségek parlamenti csoportjával, 16 órától az AUR-ral, 18 órától pedig a Fiatal Emberek pártjával. Tegnap a liberálisokat és az USZR-t nem tudta meggyőzni, a PSD pedig feltételeket szabott Eugene Tomák kijelölt miniszterelnöknek a javasolt kormánya támogatásához. Ugyanis már áfa csökkentést kértek tőle a támogatásért cserébe. Tegnap este Korondon és Székelyudvarhelyen volt medveriasztás. Fél hét körül Székelyudvarhelyen a Rózsa utcában jelent meg, a vasárnap hajnalban a városközpontban is megjelent medvebocs, 7 órakor Korondon volt medveriasztás. Az a terv, hogy az anyjától elszakadt medvebocsot befogják, elaltatják és biztonságos helyre viszik, ám egyelőre nem találják. Befejeződött az aszfaltozás a Házrezső Múzeum előtti körforgalomnál, leterítették a kopóréteget, tegnap délután óta már lehet közlekedni az érintett útszakaszon. A következő hetekben az útburkolati jelzéseket is felfestik. Ma elkezdődött a kopóréteg terítése a Mihály Eminescu és a Dózsa-György utcákban. Ez a munka péntekig tart. Emiatt lezárták a Dózsa-György utcát a Tamási Áron és a Hunyadi János utcák közötti szakaszon. Az Újpest együttese nyerte a magyar teremlabdarúgó bajnokság döntőjét. A tegnap esti negyedik mérkőzésen a Nyíregyháza fogadta az Újpestet, az Újpest 2-1-re vezetett összesítésben az első három meccs után. Tegnap este Nyíregyházán vendéggyőzelem született, az Újpest 5-2-re győzött, így 3-1-es összesítéssel megnyerte a bajnokságot. A nyíregyházi csapatban pályára lépett Hadnagy István, Bálint Andor és Vötömönyúk Barta Dávid is. Több felkészülési mérkőzést is játszottak a világbajnokságra készülő labdarúgó válogatottak, már Mexikóban vagy az Egyesült Államokban. Franciaország még idehaza az elutazás előtt 3-1-re nyert Észak-Írország ellen, Spanyolország Mexikóban 3-1-re verte Perut, Hollandia pedig New Yorkban győzött 2-1-re Üzbegisztán ellen. A labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése csütörtökön 22 órától lesz a mexikóvárosi Azték stadionban, ahol a társházigazda Mexikó Dél-Afrikát fogadja. A meteorológusok szerint ma is erős napsütésre és gyenge széljárásra számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulhatnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Benny Blanco és Vance Joy, You, 6,5 perccel járunk 12 óra után. Kedv van, június 9-e, és azt mondhatom, hogy ez csodálatos felvezető időjárás a nyárhoz. Kék-kék, napsütés 23 Celsius fok, azt hiszem, hogy túl sokat nem panaszkodhatunk most, majd a hét második felében, ha jön az eső, de addig azért még néhány órát eltöltünk egymással, például a mai Sztár délután. A nevem Szász Csaba, legyen egy jobb napjuk, és hát lassacskán mondhatjuk, legyen egy jobb nyaruk. Jó vételt, kellemes időtöltést!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Engedje el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

12 óra után járunk 19 perccel. Félix nevű hallgatóinkat köszöntjük a mai napon. Igaz, hogy a magyarba bár eredetileg így került be, hogy Félix, de később lefordították, és ebből lett a Boldog. Ami a Félix nevet illeti, úgy emlékszem, hogy volt egy rajzfilm figura, egy ilyen fekete macska, amely ezt a nevet viselte. Annyira nem kedveltem azt a rajzfilmet. Inkább beszéljünk egy másik rajzfilmről, amely szintén kötődik a mai naphoz, június 9-éhez. Egykor a legkisebbek kedvence volt, de lehet, hogy ma már csak a felnőttek ismerik. Ugyanis ma ünnepli 92. születésnapját egy népszerű Walt Disney rajzfilm figura, aki 1934-ben ezen a napon jelent meg először a mozivásznon, és később közel 500 rajzfilm főszereplője volt. Jellegzetes hangja, amit Clarence Nash kölcsönzött neki, a rajzfilm ipar egyik meghatározó figurájává tette. Amit még elmondhatunk róla, hogy örökké meggyűlt a baja a két mókussal, Chip és Dale-lel, imádta Daisy-t, és a szárazföldön is matrózinget és sapkát viselt. Nadrágot viszont csak akkor, ha úszni ment. Kiről van szó? Donald kacsáról. Oké, és akkor menjünk a szülőföldjére. Kalifornia ott még álmodik. Nagyon korán reggel van, sőt hajnal mondhatni. Ez a Beach Boys dala.

A Blue együttesből ismertük, aztán szóló pályáján is. Jó, hozott néhány dalt, és mondhatni, azért bevette, meghódította a slágerlistákat is Simon Webb. 12 óra után járunk 27 perccel, és ha már korábban Kalifornia ébredett, hát megnéztem, kicsit talán korai az idő, Amerika nyugati partján az ébredése, San Franciscóban most hajnali 2:30-hoz közelítünk, míg a Ausztráliában például, Brisbane-ben, ahol néha szoktak hallgatni is minket, ott például este 7:30-hoz közelítenek. Na, hát azért van ez így. Felhívnám a figyelmet, hogy tegnap posztoltunk egyet a Star Rádió Facebook oldalán, hallgatóink véleményét várjuk a jelzőlámpákkal kapcsolatosan, segítenek vagy hátráltatnak. Nyilván ezt lehet relatívan kezelni, attól függ, ha tudunk kocsit vezetni, akkor valószínűleg, hogy meg vagyunk nélkülük is. Ha viszont nem tudunk vezetni, és ennek ellenére van jogosítványunk, mert azt azért meg lehet szerezni, hát ebben az esetben ugye, na, mindegy. Várjuk a véleményeket, már jó néhány érkezett. Egy dolgot ehhez hozzátehetek, ugye itt okos jelzőlámpákról van szó. Az okos dolgok eddig nem nagyon működtek itt Székelyudvarhelyen, több területen is próbálkoztak. Szerintem ezek mind kudarcot vallottak, ezek a próbálkozások. Most lesz egy harmadik, kíváncsi vagyok. Na, de addig is várjuk a véleményeket a jelzőlámpáinkkal kapcsolatosan.

Még egy éjszaka One More Night énekelt Sandra, 12 óra 34 perc van. Hát úgy nagyjából két hete számoltunk be arról, hogy Székelyudvarhely és Gyergyó Szent Miklós közös digitális platform fejlesztésébe kezdett. A finanszírozási szerződést már aláírták, City App-nek nevezik, amelynek révén többek között online ügyintézést, mesterséges intelligenciával működő chatbotot, parkoláskezelést és kedvezményrendszert kínáló alkalmazást hoznának létre. Hát, én szurkolok, hogy ez összejön, és tényleg tudjuk használni. Csak az a baj, hogy én úgy látom, hogy az eddigi ilyen okos próbálkozások azért kudarcot vallottak. Talán azért, mert vagyunk mi olyan makacsok, hogy kikérjük magunknak, hogy nehogy már egy parkoló, vagy egy jelzőlámpa okosabb legyen, nem. Tehát lehet, hogy van egy ilyen hozzáállás, mert próbáltak, próbálkoztak már ugye a városközpontban a Városházatéren okos parkolóval,

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Kalandra vágysz? Vagy csak egy különleges hétvégére a családdal? Akkor irány a Heli and Adventure Festival. Erdély egyik legizgalmasabb szabadtéri rendezvénye vár rád. Helikopteres élményrepülések, ATV és offroad programok, outdoor kiállítók, elektromos motortesztek, gyereksarok, finom ételek és esti koncert a Friday Rehab zenekarral. A Heli and Adventure Fest mindenki számára nyitott. Családoknak, motorosoknak, kalandoroknak és kíváncsi látogatóknak egyaránt. Heli and Adventure Fest, ahol a kaland találkozik a kikapcsolódással. Június 12-14, Szejke kis reptér.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

Sabuzi és Jelly Roll, Amen, 9 perc választ el egy órától, úgyhogy hamarosan jöhetnek a hírek addig is. Ha, régen még úgy volt, elnevezd a számomat. Most gondolom, hogy Phil Collins telefonszámra gondolt manapság. Hát, ha nincs telefonszám, hívhatod őt WhatsAppon is. Vagy ha tényleg nincs telefonszám, akkor Facebookon, Messengeren úgy hívott fel az illetőt. Annyi kommunikációs csatorna létezik, hogy rád írnak, és hirtelen a 15-ből nem tudod, hogy most akkor mindegyiket megnézted azon a bizonyos napon. Fura paradoxon. Régebb volt egy szám, azon a hívtad, elkaptad. Manapság van 15 csatorna, és ráírsz, és nem biztos, hogy még aznap válaszol.

0: Elkészült a körforgalom. Az RMDS-szel tárgyal a miniszterelnök jelölt. Az Újpest nyerte a magyar futsal bajnokságot. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Ma délelőtt az RMDS-szel tárgyal Eugene Tomák miniszterelnök jelölt, aki folytatja az egyeztetéseket a parlamenti pártokkal annak érdekében, hogy megszerezze az új kormány beiktatásához szükséges többséget. Tegnap kijelentette, meg van győződve arról, hogy össze tudja gyűjteni a szükséges 233 szavazatot. A kabinet végleges összetételét várhatóan holnapig alakítja ki Tomák, a bizalmi szavazást pedig a jövő hét elején kérheti a parlamenttől. Ma 10 órától az RMDS képviselőivel tárgyal, 15 órától a Nemzeti Kisebbségek parlamenti csoportjával, 16 órától az AUR-ral, 18 órától pedig a Fiatal Emberek pártjával. Tegnap a liberálisokat és az USZR-t nem tudta meggyőzni, a PSD pedig feltételeket szabott Eugene Tomák kijelölt miniszterelnöknek a javasolt kormánya támogatásához. Ugyanis már áfa csökkentést kértek tőle a támogatásért cserébe. Tegnap este Korondon és Székelyudvarhelyen volt medveriasztás. Fél hét körül Székelyudvarhelyen a Rózsa utcában jelent meg a vasárnap hajnalban, a városközpontban is megjelent medvebocs, 7 órakor Korondon volt medveriasztás. Az a terv, hogy az anyjától elszakadt medvebocsot befogják, elaltatják és biztonságos helyre viszik, ám egyelőre nem találják. Befejeződött az aszfaltozás a Házrezső Múzeum előtti körforgalomnál, leterítették a koporréteget, tegnap délután óta már lehet közlekedni az érintett útszakaszon. A következő hetekben az útburkolati jelzéseket is felfestik. Ma elkezdődött a koporréteg terítése a Mihály Eminescu és a Dózsa-György utcákban. Ez a munka péntekig tart. Emiatt lezárták a Dózsa-György utcát a Tamási áron és a Hunyadi János utcák közötti szakaszon. Az Újpest együttese nyerte a magyar teremlabdarúgó bajnokság döntőjét. A tegnap esti negyedik mérkőzésen a Nyíregyháza fogadta az Újpestet, az Újpest 2-1-re vezetett összesítésben az első három meccs után. Tegnap este Nyíregyházán vendéggyőzelem született, az Újpest 5-2-re győzött, így 3-1-es összesítéssel megnyerte a bajnokságot. A nyíregyházi csapatban pályára lépett Hadnagy István, Bálint Andor és Vötömönyúk Barta Dávid is. Több felkészülési mérkőzést is játszottak a világbajnokságra készülő labdarúgó válogatottak, már Mexikóban vagy az Egyesült Államokban. Franciaország még idehaza az elutazás előtt 3-1-re nyert Észak-Írország ellen, Spanyolország Mexikóban 3-1-re verte Perut, Hollandia pedig New Yorkban győzött 2-1-re Üzbegisztán ellen. A labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése csütörtökön 22 órától lesz a mexikóvárosi Azték stadionban, ahol a társházigazda Mexikó Dél-Afrikát fogadja. A meteorológusok szerint ma is erős napsütésre és gyenge széljárásra számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb délelőtti és téli hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulhatnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Freddy Stromae és a dal, amelynek témája a kopogtatás. Hát úgy tűnik, hogy a rossz idő kopogtatására várunk, és nem csak kopogtatni fog, hanem belép az ajtókon. Ha meg nem nyitjuk ki, akkor beveri. Ez van. A Szentegyházi meteoállomás bejegyzését olvasva, hát örülök annak, ami most van, mert hogy ez nem marad így sokáig. Mint olvasható a bejegyzésben, olyan szép az idő, hogy immár el kell romoljon, ugye? Kövezzenek meg, de elnézve és mérve a talaj víztartalmát, igen, még mindig kellenek az esők. Csütörtökre úgy alakul, hogy egy újabb instabilitási időszak veszi kezdetét. Június 11 csütörtöktől nyugati irányból egy jól definiált, hosszú hullámú nyomásteknő érkezik. A rendszer előoldalán még mérsékelten instabil, meleg levegőnk lesz. Nagy általánosságokban a csütörtök déli-délutáni zivatarok elsősorban a hegyek mentén fognak startolni, majd a késő délutáni óráktól startolhat átfogóbb csapadék képződés és némi csattogás. Pénteken a rendszer áthalad fölöttünk, és az egész napot javarészt zivatarok fogják jellemezni, jelentősebb csapadék mennyiségekre lehet kilátás. Még távol van a dolog, de a térképeken a térség fölött 15-20 méter per szekundumos? Igen, sebesség, középszintű szél látható átlagban, ami már számottevő mélyrétegi szélnyírást eredményez. Ez kedvező dinamikai környezetet jelent a makrancosabb zivatarok számára, így a péntekünk lehet izgalmasabb, de még van addig pár nap, és az előrejelzésekkel is még baj lehet. Továbbá a hétvégét is jellemezni fogja a légköri instabilitás, további záporok, zivatarok várhatók egészen jövő hét elejéig. And when the rain begins to fall, amikor elkezd esni az eső, az eredeti dal címe ez, magyarra lefordítva kicsit átvitték a tematizálást, a Csúcson túl címmel, Curtis, Nika és Majka.

0: utcák és közterek.
1: I like music.
0: Sztár reklám.
2: Még fiatal, élnie kell ez a dolga. Két sát vodka, táncol a bobba. Lidokain toltú, száraz a torka. Hajnalig...
3: Figyelem, Vibe rajongók! Június 10-éig még lehetőségetek van arra, hogy a Vibe Squad promót beszerezzétek. 3+1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egyfőre első ár mindössze 374 lej. Ne hagyd ki az utolsó lehetőséget, hiszen július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogány induló BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: A nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégéjén 12-e és 14-e között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és bokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
6: Figyelem, akció!
7: Ha bútor, akkor rózsaszín.
8: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj. Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden padlóburkolatra és tartozékaira, valamint 20% kedvezmény darabszőnyegre, tapétára, függönyre, karnisra, falipanelre és kültéri termékre, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes június 10-e és 13-a között.
9: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe.
8: Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
10: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
11: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
12: Közérdekű hirdetés következik.
13: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
12: Közérdekű hirdetést hallottak.
14: Reklámot hallottak.

Coldplay, ilyen az élet, Viva la vida, délután egy óra múlt 20 perccel, még két nap és hát picivel több mint 8 óra, és indulhat a foci őrület a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Majd, hogy nem másfél hónapig erről fog szólni az élet, vagy nagy részt legalábbis, egyesek örömére, mások bánatára. Ez a két nap és 8 óra el fog repülni. Ennyi idő alatt például 864 alkalommal kereshetjük és találhatjuk meg az elveszett kulcsunkat, vagy ennyi idő alatt kipattogtathatunk 1440 popcornos zacskót, és akkor indulhat a foci őrület. Fire on the pitch! A 2026-os foci VB himnusza Trevon előadásában.

The summer is magic, a nyár varázslatos. Hát végül is lehet az. Több mindenen múlhat. Hát például, hogyha van elég pénzünk elmenni, akkor lehet. Ha jó a baráti társaságunk, akkor is lehet, nem feltétlenül túl sok pénzzel. Szóval igen, lehet, hogy tenni kell egy kicsit ezért, de valóban a nyár varázslatos lehet. Ez a hétvége azonban nem tudom, mennyire lesz varázslatos, és lehet, hogy lassacskán el kell felejtenünk ezeket a népi megfigyeléseket. Tegnap ugye medárd napja volt, és a regulás szerint, ha medárd napján esik az eső, akkor 40 napon át minden nap esni fog. Ha viszont medárd napján nem esik eső, akkor 40 napos szárazság várható. Hát, tegnap nem esett. Ezek szerint akkor 40 napig esőt nem kéne lássunk. Már pedig fogunk. Ma nem, a holnap sem, ha minden igaz, viszont csütörtökön a nap második felében már érkezhetnek az esőfelhők, és a prognózis szerint pénteken tombolják ki teljesen magukat, illetve nem is annyira teljesen, mert lehet, hogy marad még szombatra és vasárnapra is, sőt, akár a jövő hét elejére is. Úgyhogy ebben az esetben, ha ezen a hétvégén esni fog, akkor felejtsük el azt, hogy milyen népi regula kötődik medárd napjához, mert idén biztosan nem fog beválni.

Engem szeretni nehéz, Madi és Wolf Kati. Engem szeretni nehéz, Madi és Wolf Kati dalát hallhattuk, 13 óra 40 perc van, és a Star Radio Facebook oldalán feltettünk egy olyan kérdést, hogy jelzőlámpák Székelyudvarhelyen segítenek, vagy hátráltatnak? Hát vagy fél száz komment van, meglehetősen eltérőek. Ki így látja, ki úgy látja. Nem mintha ez feltétlenül baj lenne. Van, aki azt írja, dehogy segítenek. A jelzőlámpák udvarhelyen forgalomlassítók, hosszú dugók kialakítója semmi értelme vagy haszna. Több a kár, mint a haszon. Lekapcsolni őket! Sokkal jobb nélküle fokozzák a szennyezést és a mérgelődést. Egy óra alatt sokkal több jármű halad át hatványozottan az útkereszteződésben jelzőlámpa nélkül, mint vele. Pont. Aha, csak én a másik. Én a Betlen utca terelőútnál hiányolom. Sokszor 15-20 perceket is várunk, hogy Fenyéd irányába ki lehessen térni. Továbbá gyalogosok egy kicsit csoportosan is mehetnének át az úton. Nekik jó lenne a jelzőlámpa. Egy kicsit folytonosabb lehetne az autóforgalom. Nagyvárosokban már évek óta így van. Amatőröknél nagy segítség, ha működnek, az összes többinél pedig csak nyűg. Írja valaki. Nézzük, mi van itt még. Nagyon jó, hogy vannak. Így 10 perc helyett 40 perc átmenni a városon.

Még kéne rakjanak kettőt valahova, hogy másfél óra legyen. Hát nem tudom, ez mennyire van így, de ez is egy vélemény. Ha van, működjön okosan, mert hogy ez volt a kampány, amikor szerelték. Kolozsváron jól működnek, Vásárhelyt jól működnek, Bukarestben jól működnek, nálunk állnak, és ahol működnek, ott is... Ha, jó, azt nem mondom, hogy mit írt ide, hogy milyen módon. Mi az irány? Előre vagy a falvak irányába, ahol még a lovasszekér is jár az úton? Millió példa van, csak kopizni kéne. De okos a vezetőség, tudják, ez csak más szemszögből nézik. Nekik befektetni a városért okosan azt jelenti, hogy a zsebükbe nem jut annyi, hiszen a jó szándék csak átlátszó még náluk is. Nélkülözhetőek, de forgalmasabb napokon 2-3 rendőr 1-2 órát irányíthatná a forgalmat a Junior mellette, az Orbán Balázs utcai, illetve a Tamási Áron utcai kereszteződésekben. Az Autotorinonál lévő jelzőlámpa nem jelent előnyt, sőt, fenntartja a forgalmat. Ekkora várakozási időt még nem álltam egy év alatt, mint hétfőn, úgyhogy a piac felől közelítettem meg az útkereszteződést. Na, szóval vélemények vannak, illetve ha még maradtak, lehet ezeket posztolni.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Drone-szal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

Gigi D'Agostino, I Fly With You. 8 perc választ el délután 2 órától. Június 9-e van, nyárias időben van részünk még egy darabig. És bár a hétvégére a prognózis szerint elromlik az idő, azért testileg, lelkileg készülhetünk a végtelen nyári éjszakákra. Erről szól Richard Marx 1988-as dala, Endless Summer Nights.

0: A miniszterelnök jelölttel tárgyalt az RMDS, megújul Lövéte központja. A hétvégén lesz az U19-es döntő. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Az RMDS bugarasti székházában tárgyalt ma délelőtt Eugen Tomák kijelölt miniszterelnök jelölt. Kelemen Hunor elnök a találkozót követően kijelentette, hogy nem szavaznak a kormány ellen, de ma azt sem tudják megígérni, hogy támogatni fogják a beiktatását. A legfontosabb kérdés továbbra is az, hogy lesz-e stabil parlamenti többség a kormány mögött. Kelemen szerint egy politikusnak politikai kormányt kell vezetnie, nem technokrata kormányt. A következő napokban megvárják a miniszterjelöltek teljes névsorát és a végleges kormányprogramot, és ezek ismeretében hozzák meg döntésüket. Megújulhat Lövéte központja. Az önkormányzat egy mintegy 1500 négyzetméteres terület rendezésére készít elő pályázatot a LEADER programhoz. A közel 800 ezer lejes beruházásban sétányokat, zöldövezeteket és utcabútorokat alakítanának ki, a megvalósításhoz viszont önrészre is szükség van. A község idei költségvetése meghaladja a 17,5 millió lejt, amelynek több mint felét fejlesztésekre fordítják. Jelenleg zajlik a korábban kimaradt utcák korszerűsítése az Angel Salini programból, és augusztusig várhatóan elkészül 12 kilométernyi mezei út felújítása is. Székelyudvarhelyen tartja soros munkaülését a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség. Az ülésező bizottságnak tagjai Brassó Fehér, Hargita, Kovászna, Maros és Szeben megye önkormányzatainak elnökei, a municípiumok polgármesterei, illetve egyes városok és községek önkormányzati vezetői.
1: Gyakorlatilag mi a szerepe? Ez a tanács fogadja el és hagyja jóvá a regionális fejlesztési stratégiát és a programokat, úgyhogy ilyen szempontból jövőre nézve is, hogy milyen pályázati lehetőségek lesznek az önkormányzatok számára, az itt is terítékre kerül, és ez egy olyan fórum, ahol ezt befolyásolni lehet.
0: Mondta híradónknak Szakács Pál István, székelyudvarhely polgármestere. A munkaülés holnap 11 órakor kezdődik a Küküllő szállodában. A VSK Székelyudvarhely lesz a házigazdája az U19-es futszál Elit Liga 4-es döntőjének a hétvégén. A bajnoki cím sorsa június 13-án és 14-én dől el a Rákóczi Centerben. Szombaton 4 órától a Dévai Vesta Csáhleul Piatranyámccal, fél héttől a VSK Székelyudvarhely a kolozsvári Kluzsánával játszik elődöntőt. A kis döntőt vasárnap fél háromkor, a finálét 5-kor játsszák. Nem megy Bukarestbe a csíkiak brazil labdarúgója. Az FK Csíkszereda nem fogadta el az FCSB ajánlatát a brazil Anderson Searáért, a feleknek nem sikerült megállapodniuk. A 27 éves támadó megszerzéséért sajtóinformációk szerint csak 350 ezer eurót kínált az FCSB. A brazil labdarúgó iránt Ázsiából és Magyarországról is van érdeklődés, és nem valószínű, hogy hosszabb távon meg tudják tartani egyik legjobb játékosukat. Anderson Seara az első szuperligás idényében 37 mérkőzésen lépett pályára, 6 gólt szerzett és 7 gólpasszt jegyzett. Napsütéses időjárásra számíthatunk a délután folyamán, a meteorológusok szélcsendet jeleznek, csapadék nem valószínű, a hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 23-24 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

A7S Eyes on Me. Délután 2 óra múlt 8 perccel. Holnap meglehetősen sűrű napunk lesz a holnapi Vekkerben, ami a meghívottakat illeti. 3 órában is fogunk beszélgetni ilyen-olyan témákról. Sportosan kezdjük. Már reggel 8 óra után karosztályos bajnokokat fogadunk. Svájc és Románia korosztályos bajnoka lesz itt a stúdióban, konkrétan Csimo Iliás Máté és Tóró Dávid, és hát elkíséri őket edzőjük is, György István. 8:15-kor kezdünk a tervek szerint.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: S még fiatal, élnie kell ez a dolga. Két sát vodka, táncol a bobba. Lidokain toltú, száraz a torka. Hajnalig...
2: Figyelem, Vibe rajongók! Június 10-éig még lehetőségetek van arra, hogy a Vibe Squad promót beszerezzétek. 3+1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egy főre első ár mindössze 374 lej. Ne hagyd ki az utolsó lehetőséget, hiszen július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Azaria, Judlo, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogány induló BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Jelen, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Reklámot hallottak.

Zsolle Taxi énekelte Vanessa Paradis. Ma ünnepeltünk Johnny Depp korábbi felesége és amúgy két gyermekének az édesanyja. 63, jól számoltam? Igen, 63 évet ünnepel a mai napon Johnny Depp, amerikai színész, és ha már szóba került, korábbi felesége. Hát élettársból azért több volt az életében. Cheryl Fenn, csupa színésznők. Cheryl Fenn, Jennifer Grey, Winona Ryder, Telly Chanel, Kate Moss, Vanessa Paradis, Paulina Gray kétszer házasodott. A második házasság Amber Heard ellen, hát annak csúf vége lett azért, tegyük ezt hozzá. A válásuk utáni pereskedésük a bulvársajtó felkapott témává vált, vagy témájává vált. Hát csak mindennel megvádolták Johnny Deppet. Azt nem tudom, mennyire mondhatjuk, hogy tönkretette a karrierét, de az biztos, hogy csúf nyomot hagyott rajta. De csak azért, hogy a végén kiderül, hogy ő volt az ártatlan, és Amber Heard volt felesége, volt az, aki az egészből cirkusz csinált. Hát legtöbb esetben alap nélkül áldozatnak próbálta mutatni magát, pedig ez nem egészen így volt. Na, hát reméljük azért vissza tud térni. A kérdés az, hogy tud-e még a régi lenni. Elég sok filmben láthattuk őt. Nyilván az nem titok, hogy a közönség kedvencévé Jack Sparrow kapitány szerepe által vált a Karib-tenger kalózai című filmekben. Van Oscar-díj jelölése is, akár hiszik, akár nem, 2004-ben kapta ezt, illetve kapott még egy jelölést az Én Pán Péter című drámában alakított szerepéért. Karib-tenger kalózai. Hát mi most már Karib-tenger székely kalózairól beszélhetünk, nem? Sláger téma. Udvarhelyen a Karib-tenger. Úgyhogy akkor a karibi királynővel folytatjuk. Caribbean Queen, Billy Ocean-t halljuk.

Now Communication, még 2,5 nap és kezdődik a labdarúgó világbajnokság, és el lehet mondani, minden eddiginél nagyobb és több futball élménnyel érkezik a június 11 és július 19-e között rendezett VB kapcsán a magyar közmédia. A világbajnokság főcsatornája az M4 Sport lesz, a párhuzamos mérkőzéseket a Duna World, illetve az M4 Sport Plus közvetíti, míg az m4sport.hu dedikált aloldallal jelentkezik, valamint az összes találkozót élőben streameli. Szintén kiemelt jelentőségűek lesznek az M4 Sport közösségi felületei, a YouTube csatornán például a végeredmény feltüntetése nélkül lehet majd visszanézni különböző hosszúságú összefoglalókat. Ne feledjük el, hogy elég sok mérkőzés lesz a mi szempontunkból lehetetlen időpontban, hajnali órákban. A torna történetének legnagyobb világbajnokságán összesen 104 mérkőzés várja a szurkolókat, ráadásul 9 különböző kezdési időpontban, így a nézők szinte a nap minden szakaszában találkozhatnak a világ legjobb futballistáival. A lényeg az, hogy mind a 104 mérkőzést élőben közvetíti a magyar közmédia. Igen, a 2026-os labdarúgó világbajnokság valamennyi találkozója élőben lesz látható az M4 Sporton, illetve a Duna World csatornán. A hétvégi programok során az M4 Sport Plus is bekapcsolódik a közvetítésekbe, biztosítva, hogy egyetlen pillanatról sem maradjanak le a rajongók. A világbajnokság időeltolódása miatt több mérkőzés a mi időnk szerint késő este, éjszaka vagy hajnalban kerül képernyőre. Az M4 Sport ezért kiemelt figyelmet fordít az ismétlési és visszanézési lehetőségekre. Az M4 Sport YouTube csatornáján összefoglalók is elérhetők lesznek minden mérkőzésről többféle hosszúságban. Gyors, körülbelül 7 perces kivonatok és részletesek 26 perces összeállítások is segítik az érdeklődőket a végeredmény feltüntetése nélkül. A napi pályán kívüli történéseket minden reggel, ami időnk szerint 9 órától a Gól című műsor foglalja össze, amelyben a nézők a legfontosabb eseményeket, gólokat, nyilatkozatokat és szakértői elemzéseket is megtalálják. A helyszíni közvetítésekről 3 speaker, Hajdubé István, Varga Ákos és Újvári Máté gondoskodik. A mérkőzések közvetítésében rajtuk kívül 5 kommentátor és műsorvezető vesz részt Magyarországról, biztosítva a folyamatos és remélhetőleg, sőt, mondhat, magas színvonalú szakmai közvetítést. Szóval ezt azért jól csinálják.

0: like music.
1: Sztár reklám. Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
4: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
3: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
4: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
3: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
9: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
8: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
9: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
8: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
10: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.

Justin Bieber és Holy. 6 perc. Ennyi választ el délután 3 órától. Akkor jönnek a hírek, addig is jöjjenek az összetört álmok. Shattered Dreams, Johnny Hayes jazz dalát halljuk.

0: A miniszterelnök jelölttel tárgyalt az RMDS, megújuló lövéte központja. A hétvégén lesz az U19-es döntő. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Az RMDS bugarasti székházában tárgyalt ma délelőtt Eugen Tomák kijelölt miniszterelnök jelölt. Kelemen Hunor elnök a találkozót követően kijelentette, hogy nem szavaznak a kormány ellen, de ma azt sem tudják megígérni, hogy támogatni fogják a beiktatását. A legfontosabb kérdés továbbra is az, hogy lesz-e stabil parlamenti többség a kormány mögött. Kelemen szerint egy politikusnak politikai kormányt kell vezetnie, nem technokrata kormányt. A következő napokban megvárják a miniszterjelöltek teljes névsorát és a végleges kormányprogramot, és ezek ismeretében hozzák meg döntésüket. Megújulhat lövéte központja. Az önkormányzat egy mintegy 1500 négyzetméteres terület rendezésére készít elő pályázatot a LEADER programhoz. A közel 800 ezer lejes beruházásban sétányokat, zöldövezeteket és utcabútorokat alakítanának ki, a megvalósításhoz viszont önrészre is szükség van. A község idei költségvetése meghaladja a 17,5 millió lejt, amelynek több mint felét fejlesztésekre fordítják. Jelenleg zajlik a korábban kimaradt utcák korszerűsítése az Angel Salini programból, és augusztusig várhatóan elkészül 12 kilométernyi mezei út felújítása is. Székelyudvarhelyen tartja soros munkaülését a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség. Az ülésező bizottságnak tagjai Brassó Fehér, Hargita, Kovászna, Maros és Szeben megye önkormányzatainak elnökei, a municípiumok polgármesterei, illetve egyes városok és községek önkormányzati vezetői.
1: Gyakorlatilag mi a szerepe? Ez a tanács fogadja el és hagyja jóvá a regionális fejlesztési stratégiát és a programokat, úgyhogy ilyen szempontból jövőre nézve is, hogy milyen pályázati lehetőségek lesznek az önkormányzatok számára, az itt is terítékre kerül, és ez egy olyan fórum, ahol ezt befolyásolni lehet.
0: Mondta híradónknak Szakács Pál István, székelyudvarhely polgármestere. A munkaülés holnap 11 órakor kezdődik a Küküllő szállodában. A VSK Székelyudvarhely lesz a házigazdája az U19-es futszál Elit Liga 4-es döntőjének a hétvégén. A bajnoki cím sorsa június 13-án és 14-én dől el a Rákóczi Centerben. Szombaton 4 órától a Dévai Veszta Csáhleul Pietranyámccal, fél héttől a VSK Székelyudvarhely a kolozsvári Kluzsánával játszik elődöntőt. A kis döntőt vasárnap 14:30, a finálét 5:00 játsszák. Nem megy Bukarestbe a csíkiak brazil labdarúgója. Az FK Csíkszereda nem fogadta el az FCSB ajánlatát a brazil Anderson Ceará-ért, a feleknek nem sikerült megállapodniuk. A 27 éves támadó megszerzéséért sajtóinformációk szerint csak 350 ezer eurót kínált az FCSB. A brazil labdarúgó iránt Ázsiából és Magyarországról is van érdeklődés, és nem valószínű, hogy hosszabb távon meg tudják tartani egyik legjobb játékosukat. Anderson Ceará az első szuperligás idényében 37 mérkőzésen lépett pályára, 6 gólt szerzett és 7 gólpasszt jegyzett. Napsütéses időjárásra számíthatunk a délután folyamán, a meteorológusok szélcsendet jeleznek, csapadék nem valószínű, a hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 23-24 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Charlie XCX, Good Ones, 6,5 perccel járunk délután, 3 óra után. Hát túl vagyunk már rég a delelőn, úgyhogy lassacskán a nap is azt mondja, hogy jó-jó veletek voltam, de aztán elmegyek pihenőre, és majd jövök vissza holnap. Időjárás szempontjából mondhatni nyárias, bár egyelőre csak papíron van nyár, a csillagászati nyár az 12 nap múlva kezdődik, akkor jön majd az év leghosszabb napja, amikor a leghosszabb ideig van világos, onnantól pedig a nappalok ismét egyre rövidülnek majd úgy december 21-ig. Amúgy tényleg minden évben kétszer kerül sor napfordulóra, mely egyben a csillagászati nyár, illetve hát a másodikról lévén szó a csillagászati tél kezdetét jelenti. A napforduló dátuma nem fix, a nap mozgás alapján egy naptári nappal előbbre vagy későbbre is tolódhat. Például 2 évvel ezelőtt június 20-án volt, viszont idén a nyári napforduló június 21-én lesz. Várjuk!

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le a Fresh Fish Today belsőség nélküli keszegre 100 gramonként 4,59 baniért. A 750 ml-es Deluxe szüretlen olívaolajra 34,99 baniért. És a 8x0,5 literes Timisoreana világos sörre 23,99 baniért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad. Tudtad, hogy szeretnéd őket? Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
3: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/20 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a Fitfeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Délután 3 óra után járunk 20 perccel, és készülünk. Készülünk a holnap után kezdődő labdarúgó VB-re, amely a játékvezetés szempontjából meglehetősen sok újítást hoz. Ha például egy játékos az ellenfelével történő összeszólalkozás közben a szája elé tartja a kezét, a játékvezető piros lapot is adhat neki. Ezzel a tettével ugyanis a felvételek alapján utólag nem lehet azonosítani a diszkriminatív sértő megjegyzéseket. A FIFA bírói bizottságát vezető Pierluigi Collina kiemelte az ilyen viselkedés büntetésének egyértelmű tételét. Az intézkedés hátterében egy Benfica-Real Madrid bajnokok ligája találkozó áll, amely során Gianluca Cristiani a mezét a szája elé húzva sértegette Vinicius Juniort, a spanyolok sztárját. Ha egy futballista a játékvezetői döntés elleni tiltakozásul elhagyja a pályát, ugyancsak piros lapot kaphat. Ez azokra a hivatalos személyekre is vonatkozik, akik felszólítják erre a játékosokat. Amennyiben emiatt félbe szakad egy mérkőzés, az ellenfélnek ítélik meg a győzelmet. És mivel a VB mezőny 32-ről 48 válogatottra emelkedett, a sárga lapokat nem csak a negyeddöntő után, hanem a három csoport mérkőzés követően is eltörlik. A világbajnokságon a játékvezetők már nem csak akkor számolhatnak vissza a kezük felmutatásával, ha a kapus kezében van a labda, hanem bedobásoknál és kirúgásoknál is. Ha egy csapat az idő lejártáig nem végzi el a műveletet, az ellenfél kapja meg a labdát. Ez bedobásnál 5, kirúgásnál 10 másodperc. Ugyancsak az időhúzás elkerülését szolgálja az az intézkedés, hogy a lecserélt labdarúgónak 10 másodpercen belül el kell hagyni a játékteret, máskülönben a cseréjének legalább 1 percet még a partvonalon kívül kell töltenie, mielőtt beállhat. Ha pedig egy játékos sérülés miatt tápolásra szorul, legalább 1 percet kell a pályán kívül töltenie, ez az észak-amerikai bajnokságban egyébként már működik, méghozzá 2 perces kényszerszünettel. A videóasszisztens az eddigieken túl további 3 esetet vizsgálhat, illetve jelezhet a játékvezetőnek. Piros lapot eredményező második sárga lapot, ha nem a megfelelő futballista kapja a piros vagy a sárga lapot, valamint a helytelenül megítélt szögleteket. A világbajnokságon időjárástól és hőmérséklettől függetlenül kötelező lesz 2 ivószünet nagyjából a 22.-67. perc környékén. Ezzel a FIFA minden meccsen egyenlő feltételeket kíván biztosítani. A kritikusok szerint ezek a 3 perces megszakítások, amelyeket a végén hozzáadnak a játékidőhöz, azt is szolgálják, hogy a tévétársaságok reklámokat sugározhassanak közben. A sportág történetében először a mérkőzések előtt nem csak a 2 kezdő 11 hallgatja meg a pályán a himnuszokat, hanem a cserejátékosok is felsorakoznak, így 26-26 futballista áll majd a játéktéren. És korábban már említettem, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő világbajnokság mérkőzéseit, mindegyiket az M4 Sport élőben közvetíti.

Unique, és képzeld el, 3:30 után járunk néhány másodperccel. A hírekben már említettük, hogy a magyar labdarúgó válogatott ma este pályára lép, és ha minden igaz, olyan kezdőcsapattal vágnak neki a meccsnek, amelyet még nem láttunk így ebben a formában. Új arcát mutathatja be a magyar labdarúgó válogatott a ma esti Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésen. A várakozások szerint Marco Rossi olyan kezdőcsapatot küld pályára, amelyben több fiatal játékos is komoly lehetőséget kap, köztük a mindössze második válogatottságára készülő Csinger Márk. A 23 éves középhátvéd néhány nappal ezelőtt Finnország ellen mutatkozott be a magyar válogatottban rögtön kezdőként. Mint ismert, a Puskás Arénában lejátszott felkészülési mérkőzésen Magyarország 2-1-re győzött Varga Barnabás duplájával, a védelemben pedig Csinger is végig stabil teljesítményt nyújtott, most újabb lehetőséget kap. Az MTI szerint Rossi a következő összeállításban küldheti pályára csapatát a Debrecenben rendezendő találkozón. Ezzel a 11-el még sosem kezdett a nemzeti csapat. Tóth Balázs, Osváth Attila, Vili Orbán, Csinger Márk, Nagy Zsolt, Sefer András, Vitális Milán, Lukács Dániel, Tóth Alex, Szoboszlai Dominik és Varga Barnabás. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Marco Rossi hangsúlyozta, hogy a magyar futball számára kulcsfontosságú a fiatal játékosok beépítése. Elmondta, folyamatosan figyelik az NB1-ben és külföldön szereplő tehetségeket, és akik teljesítményükkel kiérdemlik, azok lehetőséget kapnak a válogatottban. A kapitány azt is jelezte, hogy a Kazahsztán elleni mérkőzésen több fiatal bizonyíthat, akikben komoly potenciált lát. A Kazahsztán elleni mérkőzés ma este, ami időnk szerint 8 órakor kezdődik a Nagy Erdei stadionban, ahol ismét egy fiatalokkal teletűzdelt magyar csapat léphet pályára.

0: like music.
1: Sztár reklám. Fedezd fel a Lidl üzletekben az ázsiai ízek gazdag világát intenzív ízélményekkel. Próbáld ki te is a 2x91 grammos Vitasia kókuszfagylaltot 19,99 baniért és a 215 ml-es Vitasia koreai stílusú savanyú kimchi káposztát 6,99 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
3: Kalandra vágysz? Vagy csak egy különleges hétvégére a családdal? Akkor irány a Heli & Adventure Festival. Erdély egyik legizgalmasabb szabadtéri rendezvénye vár rád. Helikopteres élményrepülések, ATV és offroad programok, outdoor kiállítók, elektromos motortesztek, gyereksarok, finom ételek és esti koncert a Friday Rehab zenekarral. A Heli & Adventure Fest mindenki számára nyitott. Családoknak, motorosoknak, kalandoroknak és kíváncsi látogatóknak egyaránt. Heli & Adventure Fest, ahol a kaland találkozik a kikapcsolódással. Június 12-14, Szejke kis reptér.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.

Eros Ramazzotti, un emozione per sempre, 8 perc választ el délután 4 órától, 4-kor jönnek a hírek, most pedig folytatjuk az 1975-tel, ezt a nevet visel egy együttes, nem tudom miért kell évszámot adni, így, de hát ez végül is az ők döntésük volt. I'm in love with you, 2022-es dal.

0: A miniszterelnök jelölttel tárgyalt az RMDS, megújul Lövéte központja. A hétvégén lesz az U19-es döntő. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Az RMDS bukaresti székházában tárgyalt ma délelőtt Eugen Tomák kijelölt miniszterelnök jelölt. Kelemen Hunor elnök a találkozót követően kijelentette, hogy nem szavaznak a kormány ellen, de ma azt sem tudják megígérni, hogy támogatni fogják a beiktatását. A legfontosabb kérdés továbbra is az, hogy lesz-e stabil parlamenti többség a kormány mögött. Kelemen szerint egy politikusnak politikai kormányt kell vezetnie, nem technokrata kormányt. A következő napokban megvárják a miniszterjelöltek teljes névsorát és a végleges kormányprogramot, és ezek ismeretében hozzák meg döntésüket. Megújulhat Lövéte központja. Az önkormányzat egy mintegy 1500 négyzetméteres terület rendezésére készít elő pályázatot a LEADER programhoz. A közel 800 ezer lejes beruházásban sétányokat, zöldövezeteket és utcabútorokat alakítanának ki, a megvalósításhoz viszont önrészre is szükség van. A község idei költségvetése meghaladja a 17,5 millió lejt, amelynek több mint felét fejlesztésekre fordítják. Jelenleg zajlik a korábban kimaradt utcák korszerűsítése az Angel Salini programból, és augusztusig várhatóan elkészül 12 kilométernyi mezei út felújítása is. Székelyudvarhelyen tartja soros munkaülését a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség. Az ülésező bizottságnak tagjai Brassó Fehér, Hargita, Kovászna, Maros és Szeben megye önkormányzatainak elnökei, a municípiumok polgármesterei, illetve egyes városok és községek önkormányzati vezetői.
1: Gyakorlatilag mi a szerepe? Ez a tanács fogadja el és hagyja jóvá a regionális fejlesztési stratégiát és a programokat, úgyhogy ilyen szempontból jövőre nézve is, hogy milyen pályázati lehetőségek lesznek az önkormányzatok számára, az itt is terítékre kerül, és ez egy olyan fórum, ahol ezt befolyásolni lehet.
0: Mondta híradónknak Szakács Pál István, székelyudvarhely polgármestere. A munkaülés holnap 11 órakor kezdődik a Küküllő szállodában. A VSK Székelyudvarhely lesz a házigazdája az U19-es futszál Elit Liga 4-es döntőjének a hétvégén. A bajnoki cím sorsa június 13-án és 14-én dől el a Rákóczi Centerben. Szombaton 4 órától a Dévai Vesta Csáhlóul Piatrányámccal, fél héttől a VSK Székelyudvarhely a kolozsvári Kluzsánával játszik elődöntőt. A kis döntőt vasárnap 14:30, a finálét 5:00 játsszák. Nem megy Bukarestbe a Csíkiak brazil labdarúgója. Az FK Csíkszereda nem fogadta el az FCSB ajánlatát a brazil Anderson Searáért, a feleknek nem sikerült megállapodniuk. A 27 éves támadó megszerzéséért sajtóinformációk szerint csak 350 ezer eurót kínált az FCSB. A brazil labdarúgó iránt Ázsiából és Magyarországról is van érdeklődés, és nem valószínű, hogy hosszabb távon meg tudják tartani egyik legjobb játékosukat. Anderson Seara az első szuperligás idényében 37 mérkőzésen lépett pályára, 6 gólt szerzett és 7 gólpasszt jegyzett. Napsütéses időjárásra számíthatunk a délután folyamán, a meteorológusok szélcsendet jeleznek, csapadék nem valószínű, a hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 23-24 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: A csillagok hangja.

Bryce és One of Them Girls, 7 és fél perccel járunk délután, 4 óra után. Hát ez már az utolsó óra, amit együtt tölthetünk. A mai napon van még 2 vekkerünk, tehát csak 2-szer kell ágyba bújni, nyilván lefekvési szándékkal, és kezdődhet a labdarúgó világbajnokság. Igen, lehetetlen időpontokban is lesznek mérkőzések, hát valahogy túléljük. Na, ezt az órát azért biztosan fél lábon is.

0: like music.
1: Sztár reklám. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a sárga barac kilója 8,99 bani, és a hazai Silva Cherry paradicsom 250 g-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb.

az Elysion Pro-val, prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar 0748 368 454.

0: Figyelem, Vibe rajongók! Június 10-éig még lehetőségetek van arra, hogy a Vibe Squad promót beszerezzétek. 3+1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egy főre első ár mindössze 374 lej. Ne hagyd ki az utolsó lehetőséget, hiszen július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Maros parton. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogány induló BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
1: Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégén 12-e és 14-e között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó Fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
2: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazúrt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Ami sok mindenre lehet magyarázat, Sara perché ti amo,
1: talán mert szeretlek téged.
0: Ezzel amúgy tényleg sok mindent meg lehet magyarázni. Felnőttek hányszor szokták mondani fiatalokra, hogy csinálnak valami őrültséget, és így megértően bólogatnak, hogy hát szerelmesek. Erről szól egy 45 éves dal, igaz felújított verzióban. Egyidős azokkal, akik 1981-ben születtek, a különbség csupán annyi, hogy míg a dalokon lehet fiatalítani, sőt, új generációval megszerettetni addig, hát... Aki egyszer megszületett, az már fiatalabb nem lesz. Foreigner waiting for a girl like you, délután 4 óra múlt 24 perccel.

Ruzsa Magdi, nevetni magadon. Az jó dolog, hogyha tudunk nevetni saját magunkon. Az apró kis hülyeségeinken, butaságainkon, berögződött vagy beidegződéseinken, panaszainkon, azt panaszkodni, na azt tudunk. Sőt, így most, hogy közeledünk a tényleg a legforróbb évszakhoz. Van is az a mondás, néha-néha úgy felbukkan, hogy és akkor ezennel lezárjuk a rossz idő miatti siránkozásainkat, jó komplikált szó, és megkezdjük a panaszáradatot a nagy meleg miatt. Hát erre hónap már lehetőségünk nyílik, ugyanis ugyanúgy szép időnk lesz, csak annyi, hogy melegebb, akár 28 fok is lehetséges, nyilván árnyékban, sok napsütés. De aztán majd péntektől, vagy akár csütörtök estétől folytathatjuk a siránkozást más témában. Megint esik az eső? Mert hogy igen, nagyjából ilyen idő vár ránk. Fél öt múlt 2 perccel a Szellemírtóknak a betétdala jön Ray Parker Jr. előadásában. Ghostbusters!

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.

Kenya Grace és Stranger, 8 perc múlva lesz 5 óra, 5-kor jönnek a hírek, a búcsú ideje viszont már most. Igaz, nem sokára ismét találkozunk, holnap korán reggel 6 órakor a Vekkerben, addig is Szász Csaba köszöni a mai figyelmet, holnapig kívánom a legjobbakat. Ciao.

0: A miniszterelnök jelölttel tárgyalt az RMDS, megújul Lövéte központja. A hétvégén lesz az U19-es döntő. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Az RMDS bugarasti székházában tárgyalt ma délelőtt Eugen Tomák kijelölt miniszterelnök jelölt. Kelemen Hunor elnök a találkozót követően kijelentette, hogy nem szavaznak a kormány ellen, de ma azt sem tudják megígérni, hogy támogatni fogják a beiktatását. A legfontosabb kérdés továbbra is az, hogy lesz-e stabil parlamenti többség a kormány mögött. Kelemen szerint egy politikusnak politikai kormányt kell vezetnie, nem technokrata kormányt. A következő napokban megvárják a miniszterjelöltek teljes névsorát és a végleges kormányprogramot, és ezek ismeretében hozzák meg döntésüket. Megújulhat Lövéte központja. Az önkormányzat egy mintegy 1500 négyzetméteres terület rendezésére készít elő pályázatot a LEADER programhoz. A közel 800 ezer lejes beruházásban sétányokat, zöldövezeteket és utcabútorokat alakítanának ki, a megvalósításhoz viszont önrészre is szükség van. A község idei költségvetése meghaladja a 17,5 millió lejt, amelynek több mint felét fejlesztésekre fordítják. Jelenleg zajlik a korábban kimaradt utcák korszerűsítése az Angel Salini programból, és augusztusig várhatóan elkészül 12 kilométernyi mezei út felújítása is. Székelyudvarhelyen tartja soros munkaülését a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség. Az ülésező bizottságnak tagjai Brassó Fehér, Hargita, Kovászna, Maros és Szeben megye önkormányzatainak elnökei, a municípiumok polgármesterei, illetve egyes városok és községek önkormányzati vezetői.
1: Gyakorlatilag mi a szerepe? Ez a tanács fogadja el és hagyja jóvá a regionális fejlesztési stratégiát és a programokat, úgyhogy ilyen szempontból jövőre nézve is, hogy milyen pályázati lehetőségek lesznek az önkormányzatok számára, az itt is terítékre kerül, és ez egy olyan fórum, ahol ezt befolyásolni lehet.
0: Mondta híradónknak Szakács Pál István, székelyudvarhely polgármestere. A munkaülés holnap 11 órakor kezdődik a Küküllő szállodában. A VSK Székelyudvarhely lesz a házigazdája az U19-es futszál Elit Liga 4-es döntőjének a hétvégén. A bajnoki cím sorsa június 13-án és 14-én dől el a Rákóczi Centerben. Szombaton 4 órától a Dévai Veszt a Csahleul Piatranyámccal, fél héttől a VSK Székelyudvarhely a kolozsvári Kluzsánával játszik elődöntőt. A kis döntőt vasárnap fél háromkor, a finálét 5-kor játsszák. Nem megy Bukarestbe a Csíkiak brazil labdarúgója. Az FK Csíkszereda nem fogadta el az FCSB ajánlatát a brazil Anderson Searáért, a feleknek nem sikerült megállapodniuk. A 27 éves támadó megszerzéséért sajtóinformációk szerint csak 350 ezer eurót kínált az FCSB. A brazil labdarúgó iránt Ázsiából és Magyarországról is van érdeklődés, és nem valószínű, hogy hosszabb távon meg tudják tartani egyik legjobb játékosukat. Anderson Seara az első szuperligás idényében 37 mérkőzésen lépett pályára, 6 gólt szerzett és 7 gólpasszt jegyzett. Napsütéses időjárásra számíthatunk a délután folyamán, a meteorológusok szélcsendet jeleznek, csapadék nem valószínű, a hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 23-24 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delcomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: S még fiatal, élnie kell ez a dolga. Két sát vodka, táncol a bobba, lidokain toltul, száraz a torka.
3: Figyelem, Vibe rajongók! Június 10-éig még lehetőségetek van arra, hogy a Vibe Squad promót beszerezzétek. 3+1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Ne hagyd ki az utolsó lehetőséget, hiszen július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogány induló BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
4: Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégén 12-e és 14-e között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egésznapos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító Autófest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
5: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
7: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
8: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
5: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
4: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
5: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
4: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
6: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
7: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via kolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.

0: Figyelem, Vibe rajongók! Június 10-ig még lehetőségetek van arra, hogy a Vibe Squad promót beszerezzétek. 3+1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egy főre első ár mindössze 374 lej. Ne hagyd ki az utolsó lehetőséget, hiszen július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogány induló BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro. Figyelem, akció!
1: Ha bútor, akkor rózsafont.
2: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj. Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden padló burkolatra és tartozékaira, valamint 20% kedvezmény darabszőnyegre, tapétára, függönyre, karnisra, falipanelre és kültéri termékre, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes június 10-e és 13-a között.
3: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe.
2: Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

0: like music.
1: Sztár reklám. Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft. Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft. Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft. Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Kisd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégéjén 12. és 14. között érkezik a nyárindító Autófest a Riverside-nál. Három napon át autók, tesztvezetések, DJ, tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
4: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj. Most a Diego-nál 15% kedvezményben részesülsz minden padló burkolatra és tartozékaira, valamint 20% kedvezmény darabszőnyegre, tapétára, függönyre, karnisra, falipanelre és kültéri termékre, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes június 10-e és 13-a között.
5: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe.
4: Ezek a Diego-s fiúk már megint kitaláltak valamit.
6: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
7: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
6: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
7: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
6: Légy te is hős! Regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm. Kattanj rá a kajára.
8: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
9: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leány búcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
10: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén

0: korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rá, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz. Közérdekű hirdetés következik.
4: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Még fiatal, élnie kell ez a dolga. Két sát vodka, táncol a bobba. Lidokaintól túl száraz a torka. Hajnali...
3: Figyelem, Vibe rajongók! Június 10-ig még lehetőségetek van arra, hogy a Vibe Squad promót beszerezzétek. 3+1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Ne hagyd ki az utolsó lehetőséget, hiszen július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogány induló BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
4: Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégén 12-e és 14-e között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ, tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egésznapos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító Autófest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
5: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
7: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
8: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat, és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
9: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Star Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
10: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!
11: Star Rádió! Star Rádió! Star Rádió! Star Rádió.

Azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix, a helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
1: Kalandra vágysz? Vagy csak egy különleges hétvégére a családdal? Akkor irány a Heli and Adventure Festival,
0: amely figyel a vásárlókra.
1: Kalandra vágysz? Vagy csak egy különleges hétvégére a családdal? Akkor irány a Heli and Adventure Festival. Erdély egyik legizgalmasabb szabadtéri rendezvénye vár rád. Helikopteres élményrepülések, ATV és offroad programok, outdoor kiállítók, elektromos motortesztek, gyereksarok, finom ételek és esti koncert a Friday Rehab zenekarral. A Heli and Adventure Fest mindenki számára nyitott. Családoknak, motorosoknak, kalandoroknak és kíváncsi látogatóknak egyaránt. Heli and Adventure Fest, ahol a kaland találkozik a kikapcsolódással. Június 12-14, Szejke kis reptér.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
7: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
6: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
7: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
6: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
8: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
11: A

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor, ha repül az idő.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: adesso con chi sei?
1: Nyári kedvencek, éjjel-nappal, nálunk nincs vakáció.